hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hajtóvadászat indul az itt a sofőrök ellen, veszélyesek a gombelemek, sok gyermeket kell műteni. Felhős, napos, 22-27 fok, ilyen idő vár ma ránk. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mind külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút kér. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
3: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
2: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Our love is alive. And so we begin. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kárpátaljai magyarok, már az Unió is figyel. Tragédia az M1-esen. Elaludhatott mindkét sofőr. 500 éves portékát ünnepelnek Szegeden.
3: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között. A kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális nyelvhasználati és politikai jogairól jelentette be közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter szerint Kijev mindezt beépítette uniós kisebbségi akció tervébe is. Ez azt jelenti, hogy ha nem teljesíti vállalásait határidőben, akkor nem tud tovább lépni a csatlakozási folyamatban. És a végrehajtást folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Feltehetően mindkét sofőr elaludta tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút kért. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. Az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. A lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókról már nem juthat el.
2: Ma ünneplik a szegedi papucsot, kiállítás, hímző bemutató, kreatív programok várják az érdeklődőket. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. A szegedi papucs a török hódoltság idején született meg. A könnyű mutatós viselet egyazon kaptafán készül, és a taposásával válik jobb, illetve ballábassá. A történelmi kelléket 8 éve felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Jó reggelt, jó hétvégét! 6 óra múlt néhány perccel a mikrofonnál már Leirer Tímea, mostantól 10-ig várok mindenkit, és ébresztem önöket a legnagyobb slágerekkel. Ausztráliát képviseli majd Natalie Imbruglia, jön Itthonról az Emberek zenekar, Elvis Presley egyik slágere is felcsendül, és kezdünk a

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leire Tíme, újra hétvége, és remélhetőleg újra napsütés. Hát végül is itt a nyár, június 13-a van. Lassan az év leghosszabb napjához is elérkezünk majd, ugye közeleg Szent Ivánné, de ez a hétvége még szóljon rólunk, szóljon a pihenésről, és szóljon a legnagyobb slágerekről. Nathalie Imbruglia énekel nem sokára, a Torn című sláger jön a 90-es évekből, most pedig ugyanezt az évtizedet egy egészen más stílusban a La Bouche képviseli. Neonfényes diszkóvilág és Sweet Dreams minden idők legnagyobb slágerei között.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leire Tíme, 8 perccel vagyunk fél hét előtt, süt a nap, hallottuk az Emberek zenekartól. Hát bízunk benne, hogy ebből minél többre számíthatunk majd ezen a hétvégén is. A következő sláger egy olyan földrészről szól, ami, ha már a napsütésről beszéltünk, mind éghajlatában, mind élővilágában nagyon-nagyon különleges, mind építészetében, ugye egészen elképesztő növények, az állatokról és az ízeltlábúakról nem is beszélve. A Sydney Opera házat, mert a nyilván Ausztráliáról van szó, mindenki jól ismeri, ahhoz hasonló sincs nagyon a világban. És hát gyönyörű hölgyek, mint Nicole Kidman, Kylie Minogue, vagy a most következő Natalie Imbruglia, fantasztikus slágerek és előadók, mint akár az említett hölgyek, akár az Inexis zenekar, Jason Donovan, és még sorolhatnám tovább. Most Natalie Imbrugliával folytatjuk, a 90-es évek, hát én azt szoktam mondani, hogy egyik leghisztisebb dala, de egyébként imádom, mert igazi érzések vannak benne, igazi hangszerek és egy igazi énekhang. Natalie Imbrugliától ez a Ton minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön fél hét van. A következő fél órára már készítettem be slágereket olyan előadóktól, mint például a Green Day vagy a Pointer Sisters, de jön hamarosan Falco is. A Vienna Calling-gal folytatjuk a reggelt nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megint lépett egyet előre a MÁV Plus app. Elem, csat, mágnes, komoly veszélyben a gyermekek. Influencereket kapott el a NAV. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Egy héten belül 4 gyermek került a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
4: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
3: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Szép reggelt, a mikrofonnál Leirer Tímea. Képzeljék el, pszichológusok szerint a nyári hétvégéken érdemes bevezetni az otthoni csendes órát. Ilyenkor nincs telefon, nincs rohanás, csak a kávé és a gondolataink, és ez a fajta mentális feltöltődés állítólag csodákra képes. De ha önök ezen már túl vannak, és inkább a hétvégi pörgésre kapcsolnának, akkor mutatom a tökéletes ritmust. Pointer Sisters és I'm So Excited. Nice.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Ha az ablakok idézze most éppen felhőket, vagy egy-egy nyári záport látnak, hát ne hagyják, hogy ez elrontsa a hétvégi hangulatot. A meteorológia szerint délutára legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a melegre pedig nem lesz panaszunk. Ráadásul a jó kezd nem a felhők számától függ, hanem a belső beállításainktól. Kezdjük a hangolódást, a jazz meg azzal. Ma jól vagyok, és miért igazuk van? Itt a

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Már készülök a következő órára, aki eddig még nem ébredt fel, azt a következő órában szerintem garantáltan felébresztem többek között ezzel a slágerrel. Jön majd Pinktől a Just Like a Pale, de velünk lesz Kim Wilde is. Fantasztikus énekesnők és fantasztikus slágerek a következő órában, ezek is jönnek tehát itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló. Szabadság.

0: DJ Bobo gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kompetenciamérés, már elérhetők az eredmények. Tájföldre igyekezett, a számlagyáros időben lekapcsolták. Zivatarokat is hozhat a délután. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: További jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után vagyunk, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ebben az órában is csak a legnagyobb slágerek szólnak, minden idők talán legjobból az angol duettje jön majd. Eros Ramazzottival és Tina Turnerrel, kezdetnek pedig ausztrálok, Manetwork és Down Under a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Leirer Tíme, a jó 10 perccel vagyunk 7 óra után. Ha önök is azok közé tartoznak, akik a hétvégén korán kelnek, hogy maximálisan kihasználják a napot, hoztam egy igazi energiabombát a reggeli induláshoz. Eros Ramazzotti ezt a slágert eredetileg szólóban énekelte, de 4 évvel később Tina Turnerrel újra stúdióba vonult, és a pop történelem egyik legizgalmasabb olasz-angol duettje született meg belőle. A dal hullámhegyekről és hullámvölgyekről, amelyekkel mindannyian találkozunk. Következzen a Cosa della Vita, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, szép szombat reggelt kívánok mindenkinek így néhány perce fél nyolc előtt. Ha hisznek a régi legendákban, június 13-a a mai nap, vagyis Szent Antal napja, különleges dátum. A magyar népjel szerint ez egy igazi szerelemvarázsló nap. A hagyomány úgy tartja, hogy a hajadó lányok ma éjfélkor, hogyha belenéznek a tükörbe, akkor meglátják a jövendőbeliük arcát. Nos, hogyha a tükörben még nem is látszik, a fülünkben már itt van a tökéletes romantika. Ez az írás 1994-es világslágere, az Always, és pontosan erről a vágyott, örökké tartó szerelemről szól. Hallgassuk meg együtt Erasure a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei június 13-án szombaton. Lassan itt az évvége, itt a vakáció, lehet rohanni bele a világba, úgy, ahogy a Scorpions teszi majd a hírek után. Rock you like a hurricane, ezzel folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kárpátaljai magyarok, már az Unió is figyel. Tragédia az M1-esen. Elaludhatott mindkét sofőr. Üvegtigris akció. Razziáztak a büfékocsiknál. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között. A kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális nyelvhasználati és politikai jogairól jelentette be közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter szerint Kijev mindezt beépített.

0: bevette uniós kisebbségi akciótervébe is. Ez azt jelenti, hogy ha nem teljesíti vállalásait határidőben, akkor nem tud tovább lépni a csatlakozási folyamatban. És a végrehajtást folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. Az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. A lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókhoz már nem juthat el.
0: Ma ünneplik a szegedi papucsot, kiállítás, hímző bemutató, kreatív programok várják az érdeklődőket. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. A szegedi papucs a török hódoltság idején született meg. A könnyű mutatós viselet egyazon kaptafán készül, és a taposásával válik jobb, illetve ballábassá. A történelmi kelléket 8 éve felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirert e-mail. 3480, ha valaki ma kertészkedésre adja a fejét, az biztos már nagyon friss, és indul a kert, vagy a balkon, a terasz felé. Hát segítségükre leszünk majd, Vétópor Erika kertészmérnökkel, meg néhány jó tanáccsal 9 óra után itt a Retro Rádióban. Tartsanak akkor is, meg addig is velünk. Most jön a 80-as évek szerintem egyik legszebb énekestője, Kim White, és tőle a UK ma Retro Rádióban.

Slágeridők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, szép szombat délelőttöt kívánok mindenkinek. Hallottak már a 30-as, 40-es korosztály körébe hódító új trendről? Úgy nevezik, hogy adminisztrációs esték. A lényege pedig, hogy a barátok nem bulizni gyűlnek össze, hanem azért, hogy közösen egy kávé vagy egy ital mellett befizetgessék a sárga csekket, vagy az online számlákat, intézzék a halogatott ügyeket, mert hát ugye a kötelezettségek elől el lehet bújni egy darabig, mert utáljuk őket, de a valóság úgyis megtalál. Pont úgy, mint a 90-es évek egyik legnagyobb hazai slágerével. Következzen Hoffer Dani és Császár előtt formációja, az FLM és a Megtalállak még itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerintem ideje fölébredni, hogyha eddig nem tették meg, nehogy lemaradjanak egyről is a legnagyobb slágerek közül. A következő órában például jön egy kis érzelem, vagy inkább mondjuk úgy maximális érzelmi töltöttség a YouTube-al. Szóval majd minden idők egyik legszebb szerelmes dala a Van, de Belinda Carlisle is énekel. La Luna 8 és 9 között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu. Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
1: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Megint lépett egyet előre a MÁV Plus app. Veszélyes gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Tart a szüret, a tavainál jobb lehet a cseresznye szezon. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
11: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
10: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötét piros cseresznyét keresik. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, és már 8 óra is elmúlt. Én remélem, hogy egyre többen vagyunk, és egyre többen hallgatjuk majd Britney Spears-t, a Republicot, a U2-tól a Want, vagy éppen a Survivor slágerét. Jön az Eye of the Tiger.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a mikrofonnál Leirer tíme, a 10 perccel vagyunk 8 óra után, szép szombat délelőttöt kívánok. Következzen egy sláger, amit szinte mindenki ismer, de a történetét talán kevesen. Sokan úgy gondolják, hogy a YouTube van című száma a pop történelem egyik legszebb szerelmes dala. Pedig valójában egy zenekari szakítás szülte, képzeljék el. 1990-ben Berlinben a tagok annyira összevesztek, hogy már a feloszlást fontolgatták, amikor The Edge, a gitáros, eljátszott egy új akkordot, és a feszültségből percek alatt megszületett a most következő csoda. Ugye, mire képes a zene és mire képes a művészet? Ez a felvétel mentette meg tehát a YouTube-t a megszűnéstől. Hallgassuk meg úgy, mint a popzene egyik legnagyobb túlélőjét, és nem mellesleg legszebb szerelmes dalát. Jön a YouTube és a One itt a Retro Rádióban.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei, jó reggelt, a mikrofonnál Leire Tímea. Az időjárás előrejelzés nézzük, a mai nap tartogathat meglepetést, a napsütés mellett érkezhetnek záporok, zivatarok, de tudják mit? Ahelyett, hogy az eső felhőkön bosszankodnánk, inkább használjuk ki a borúsabb perceket a lakásban, és fogadjuk meg a pop történelem egyik leglazább testvérpárjának tanácsát. Rajtszedfeled és Don't Talk, Just Kiss, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem sokára Kylie Minogue-gal folytatjuk a reggelt. Szóval majd a Locomotion itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Bizonyítvány, sok mindenről hallgatnak a jegyek. 100 milliókat kereshettek a dunántúli számlagyárosok. Megrögzött bagósok, most kell a bátorság. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
4: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
3: Lezárult az idei országos kompetencia mérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűréskukac.korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy

0: zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt, és nagyon szép szombat reggelt. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Hogyha a reggeli kávé mellett önök is elmerengtek már azon, hogy milyen lehet fentről nézni a Földet, van egy aktuális hírem, hamarosan egy olasz űrhajós is átélheti ezt a NASA legújabb hold missziójában. Hát mi addig is, amíg ők kilövésre várnak, itt a stúdióban egy sokkal dallamosabb módját választjuk a holdra szállásnak. Érkezik a 80-as, 90-es évek egyik legkarizmatikusabb énekesnője, Belinda Carlisle, és tőle a La Luna minden idők legnagyobb slágerei között.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei, további szép reggelt kívánok. A mikrofonnál Leirer Tímea. Tudják önök is, a szombat nálunk nem csak a nagy slágerekről, hanem a hasznos tippekről is szokott szólni. Kicsivel 9 után hívjuk majd a rádió kedvenc kertészmérnökét, Topor Erikát. Bár Erika egy hatalmas vidéki birtokon él, így csak telefonon tud velünk kávézni, de a legjobb tanácsokat így is elsőkézből hozzuk majd önöknek. Átbeszéljük, hogyan készíthetjük fel a növényeket a hőségre, és a kártevők ellen is lesz majd egy-két ötlete Erikának. Mindez 9 után, most Edda és Kör.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan 9 óra van, és ahogy ígértem, 9 után kezdjük a beszélgetést Vétopor Erika kertészmérnökkel, a kertportál.hu főszerkesztőjével. Itt a nyár nagyon sok a teendő, mind a kertekben, mind a balkon növényeink környékén, hogy megóvjuk a növényeket a nagy melegben, hogy vigyázzunk rájuk, és hogy mindezt környezet tudatosan tegyük, és ennek Erika nagy mestere. Úgyhogy bízom benne, hogy jó tanácsokkal szolgál majd a következő órában. Miközben olyan zenék szólnak, mert hogy jó munka mellé jó slágerek kellenek, mint például Avicii-től a Wake Me Up. De jön majd Michael Jackson is a The Way You Make Me Feel-lel. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Kicsi Bobó, gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október 3-án.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
4: Irány az XXX Lutz!
3: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis
12: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: M1-es tragédia, elaludhatott mindkét sofőr, üvegtigris akció, razzia a büfékocsiknál, 500 éves sportékát ünnepel Szeged. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között, a kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter szerint Kijev mindezt beépítette uniós kisebbségi akció tervébe is. Ez azt jelenti, hogy ha nem teljesíti vállalásait határidőben, akkor nem tud tovább lépni a csatlakozási folyamatban. És a végrehajtást folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút kér. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
14: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. Az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. A lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókor már nem juthat el.
13: Ma ünneplik a Szegedi Papucsot. Kiállítás, hímző bemutató, kreatív programok várják az érdeklődőket. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. A Szegedi Papucs a török hódoltság idején született meg. A könnyű mutatós viselet egyazon kaptafán készül, és a taposásával válik jobb, illetve ballábassá. A történelmi kelléket 8 éve felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
13: 4-1-es győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot a Társházi Gazda Egyesült Államok csapata. Magyar idő szerint hajnalban magabiztos játékkal verte Paraguayt Los Angelesben. Nem volt sok kérdés a találkozón. Az amerikai csapat az első perctől kezdve végig uralta a játékot. Akár nagyobb arányú diadallal is zárulhatott volna a mérkőzés. Az Egyesült Államok legközelebb Ausztrália ellen lép pályára a jövő pénteken. Paraguay egy napra rá Törökország ellen javíthat a D csoportban. A másik társházigazda, Kanada megszerezte első VB pontját tegnap este Torontóban Bosznia-Hercegovina ellen a B csoportban 1-1-es döntetlennel ért véget a meccs, amelyen a bosnyákok szereztek vezetést, a második félidőben aztán nagy nyomás után eredményre vezettek a kanadai rohamok. Az északiak a következő körben Katarral meccselnek, míg a bosnyákok Svájccal.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tíme, a 9 óra után vagyunk. Mindjárt kezdjük a kertészkedést Vétopor Erikával, és kertészkedés mellé is kellenek a legnagyobb slágerek, hogy könnyebben megy a munka. Avicii, Kommunálsz, és most Phil Collins a Retro Rádióban.

0: Retrórádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt és kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. A vonalban V. Topor Erika, okleveles kertészmérnöknek, a kertportál.hu főszerkesztőjének is. Szia Erika, örülök, hogy megint beszélünk.
1: Jó reggelt neked is és a hallgatóknak.
0: Ugye mondtam itt a hallgatóknak az előző óra végén, hogy itt lesz velünk Erika, sajnos nem a stúdióban, hanem otthon, hiszen nektek egy óriási farmotok van, ahol rengeteg a teendő és nehéz elszakadni, de majd előbb-utóbb itt a stúdióban is találkozunk majd. De apropó teendők, most beütött ez a nagy hőség, már egy picit lehet, hogy enyhül meg a következő napokra, de hát vissza fog térni, mindannyian tudjuk. Ez mennyiben sokszorozza meg a munkákat a kertben?
1: Igazából, amivel nagyon számolni kell, az a növényi stressz. Ahogy mi emberek is ezeket az ilyen szélsőséges időjárási viszonyokat nehezen viseljük, hát a növényeink ugyanebben a szituációban vannak többnyire. Ami a nagy feladat az, hogyha most tényleg esne az eső, vagy esik az eső valamennyi, akkor azt egyrészt megfogjuk a kertbe, ott tartjuk a kertbe, közvetlenül a növényeknél, növények gyökerénél. A másik nagyon fontos dolog, hogy valahogy ezt a hőingást, tehát ezt az éjszaka 10-12 15 fok és nappal 30-35 fok, ezek nagyon nagy stresszt okoznak a növényeknek. Tápanyagfelvételi problémák ugyanúgy jelentkezhetnek egyébként egy balkon növénynél, tehát egy muskátli, egy petunia képes ugye ilyenkor abba hagyni a növekedést vagy a virágzást, de veteményesnél, rózsáknál, egyebeknél ugyanúgy egyfajta stresszhatás. Most abban az időszakban vagyunk, amikor ezt a stresszhatást kell alapvetően a növényeknél csökkenteni, és a túlélésüket, a gyökeresedésüket, vagy netán a virágzásukat segíteni.
0: Hogyan segíthetünk nekik?
1: Elsősorban én mindig a természetes dolgoknak a híve vagyok, ami azt jelenti, hogy olyan készítményekben vagy növényi levegben érdemes gondolkodni, aminek akár növényvédő hatása is van. Gondoljunk itt egy csalánlére, ami egyszerre tápanyag is lehet, és lehet növényvédő készítmény is otthoni elkészítéssel, ugyanígy a porcsinkalé, amit ugye meg kell erjeszteni mondjuk egy hordóba, és amikor már olyan büdös, hogy már a szomszéd se visel el, tehát na azt akkor kell kijuttani.
0: De milyen lé? Mondd el még egyszer.
1: Betörőket is. Csalánlé, meg porcsinkeserű fűlé.
0: Porcsinkeserű fű. Most hallom életemben először, nem hogy levet csináljak belőle, de hát mindig tanul az ember. Ehhez hozzá lehet jutni?
1: Ezek vannak a kertben, ezek igazából gyomok. És hogyha az ember elkezdi érteni, tudod azt, hogy a gyomoknak milyen célja van a kertben, mert mondhatjuk azt, hogy jaj, mindent ki kell kapálni, ugye régen volt az ilyen időkben ez a tiszta udvar rendes ház feeling, amikor egy gyom nem lehetett a kertben. A mostani modern kertészkedéses irányzatok azért ezt most már nem így kezelik, nem mindenhol nyilván, tehát van, aki még mindig az angol pázsitból szedegeti ki az útifüveket. Én azt gondolom, hogy ha értjük a gyomoknak a jelenlétét, mint a porcsinkát, vagy a csalánnak a jelenlétét, az átoktüskét, a fehérherét, és még hosszan sorolhatnám a gyomlistát, akkor tudjuk egyrészt azt, hogy milyen a talajunknak az állapota, meg azt is feltételezhetjük, hogy például milyen tápelemből van. Nagyon sok gondoljunk itt akár a csalán esetében a nagyon magas nitrogén, vagy a szilikátoknak a túlsúlya, tehát amikor nagyon sok szilícium például van a talajban, akkor a zsúrlófélék fognak megjelenni, vagy nagyon érdekes dolog, pont a porcsin, amit ugye itt említettem, hogy akkor meg a zsírsavakból van a talajban kevés, ezért a természet úgymond behozza gyomként a porcsinkát, ami, hogyha ott hagyjuk, nem csak fedi a talajt, ez egy ugye porzsgás növény, porzsgás gyom. Uh-huh. Nagyon magas az omega-3 zsírsav tartalma, tehát nem véletlenül lehet akár ilyen smoothie-kat, salátákat is készíteni magunknak belőle, mert az omega-3 ugye nekünk embereknek is fontos, de a benne lévő zsírsavak segítik a talajnak, a szerkezetének a javulását. Tehát, hogy a gyomok azok nem ellenségek, tehát az egyik ilyen irány, amikor a tápanyagot az gyomokkal visszük be, de ugyanígy lehetne említeni az alga kivonatokat. Mi is például kettő algával dolgozunk, kettő típusú alga, törzsel dolgozunk, amiből az egyikben például magas a foszfor, az ugye segít egy gyökeresedést. A másikban magas a nitrogén, ha nincs mondjuk csalánom itthon, akkor ez meg segíti a lombos növekedést, tehát egy bazsalikomnak, egy szúnyogűzőnek, hogy dísznövényt is mondjak. Nagyon sok nitrogénre van szüksége, és ilyenekkel lehet természetes módon pótolni.
0: Tehát érdemes forgatni a kis növényhatározót, vagy hát utána nézni mindennek az interneten, hogy jobban megismerjük ezeket a gyomokat, hiszen nagyon hasznosak lehetnek abban, hogy stresszmentesítsük akár a kerti, akár a balkon növényeinket. Nagyon jó, hogy ezt elmondtad egyébként, mert szerintem ezt, most lehet, hogy én vagyok csak nagyon tájékozatlan, de talán kevesen tudják és kevesen használják ki. Jönnek még hasonló jó tanácsok, és jönnek a legnagyobb slágerek, most éppen Cher és Believe, aztán folytatjuk nem sokára Erikával itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tíme, a beszélgető partnerem pedig a telefonvonal túlvégén Topor Erika kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője, akivel már beszéltünk arról, hogy hogyan táplálhatjuk akár az amúgy is növő gyomnövények felhasználásával a mi kedvenc növényeinket a hirtelen jött hőségben, de hát a vizet is pótolni kell. Mi a helyzet ezzel, Erika?
1: A vízzel az a nagyon nehéz, amit nagyon sokan nem értenek a víz körforgásából. Hát, hogyha visszarepülünk egy picit az általános iskola alsó tagozatába, talán környezetórához tartozott régen, az a fajta meteorológiai alapismeret, ugye, hogy a víznek van egy olyan körforgása, hogy ami a talajból, növényekből ugye kipárolog, az fölmegy ugye a légkörbe, felhőképződés és eső vissza. Na most, ugye most azok az irányzatok vannak, hogy ne locsolj, véletlenül se locsolj, mert pusztított arra ugye a vízkészletet, de hogyha mindent hagyunk ugye kiszáradni, sivatagosodás lesz a vége, mert ugye nem fog tudni a víz felfele párologva áramolni, és nem lesz sehol sem eső. Tehát, hogy ennek megvan az a veszélye, hogy amit védeni akarunk, az pont, hogy nem fogjuk tudni ezáltal megvédeni. Úgyhogy a vizet minden esetben igyekezni kellene, vagy valami esővízgyűjtő tartályba belengedni, tehát, hogy ne feleslegesen csak elfolyjon a csatornába, ez ugye nagyon nagy divat. Vagy az, hogy például úgy kialakítani a kertet, hogy az ágyásokon belül lehessen tárolni. Ehhez vannak a száraz patakok, ami időszakosan telik meg csak vízzel, és szépen leszivárog a virágágyásokba. Ott vannak ugye az esőkert nevű ágyás típusok, amik meg tudnak talajjal együtt duzzadni, ha valaki attól félne, hogy a gyökereket kiszakítják a növények, vagy ez a duzzadás, akkor nem kell tőle aggódni, mert ez nem így működik. Tehát ott is például a vizet össze lehet koncentráltan gyűjteni. Kecskemét nagyon jó példája, borzasztó a vízelvezetés Kecskemét belvárosába, és nagyon sok esőkert társasházaknál, közterületeken már létesült, pont azért, hogy ugye a csatornákat tudják tehermentesíteni alapvetően ezek az esőkertek, és helyben tartják a vizet.
0: Én arra lennék kíváncsi, hogy magánemberként a saját vízhasználatot hogyan lehet úgy alakítani, hogy talán tartalékoljunk belőle nehezebb időkre. Erről is beszélgessünk még, folytatjuk nem sokára Vétopor Erika kertészmérnökkel itt a Retro Rádióban, most pedig folytatjuk Ávicsivel, Wake Me Up, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a beszélgető partnerem Vétopor Erika, okleveles kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. A mai témánk pedig a növények stresszmentesítése a hirtelen jött nyárban, illetve majd a kártevő mentesítés. Ugye beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos a locsolás, mennyire fontos a vízpótlás, és mennyire fontos az, hogy karban tartsuk a növényeinket, felkészítsük a nyári időszakra. Mi a helyzet az otthon használt vizekkel? Mondjuk, ha nagyobb mennyiségre gondolok, mondjuk ott vannak a medencék. Fel lehet-e használni annak a vizét utólag öntözésre? Vagy ez már annyira agyontisztított, agyonklórozott valami, hogy ezt semmiképpen ne engedjük a növényeink közelébe?
1: Én szeretek várni egy pár hetet ilyenkor, amikor mondjuk a nyár végén leengedem a medencét, mert nyilván a kertnek nem fog jót tenni, hogyha ezt a hiperklór mennyiséget, meg azért ezekben alga tisztító készítmények is vannak. Na most az ugye pont nem kéne a kertbe, ami ilyen mondjuk így, hogy fertőtleníti a rendszert, de ha pár hetet hagyunk, és már egyáltalán nem érezzük a víz illatán sem azt a klort, ugye az UV is bontja egyébként a klort, tehát nem véletlenül van az, hogy elképesztően klórosak ugye a strandok, amikor ilyen épített strandokra megyünk, mert ugye a tűző napban is ugye bomlanak ezek az anyagok, ezért túl kell úgymond dozírozni a vizeket ahhoz, hogy az stabil legyen higiéniai oldalról. Most ez nem azt jelenti, hogy határértéken felül kell tolni bele a vegyszereket, mert az ugye megint csak tilos, de ezt meg kéne várni, vagy aki nagyon sűrűn akarja cserélni a vizet, annak meg már ugye szintén elérhetőek házi kiszerelésben természetes készítmények, amiket viszont, ha beleadagolunk, nem lesz patika kristálytiszta vízünk, tehát azt akkor érdemes elengedni. Az én medencém sem olyan, hanem inkább a természetesen öntisztuló vízhez jobban hasonlít, nem koszos, csak nem kristálytiszta klórszagú, na azt viszont bele lehet engedni akár az ágyásokba öntözővízgyanánt, de itt is inkább az a szabály, hogy nyilván a vízkészlet védelmébe, főleg amikor öntözési tilalmak bejönnek, akkor azért próbáljuk már meg a medencében tartani a vizet, és nem hetente a 10-20-30 köbmétereket cserélgetni, hanem inkább ezt ésszel kellene csinálni.
0: Igen, hát itt is takarékoskodni és környezettudatosabban kezelni ezt az egész történetet. Esővizet tárolhatunk-e? Szabad-e ezt tennünk?
1: Lehet tartalékolni, és mindenkinek javasolnám is, hogy akár IBC tartályt vásároljon, vagy egyéb olyan víztározó nagy tartályt, ilyen köbös tartályokat, amiben azért vízmennyiség is fér, mert azért egy kiadósabb esőnél akár 1-2 köbméter minimum lejön egy háznak a tetőszerkezetén, ahogy ugye végigcsorog. És azt azért érdemes lenne egy részt a kert szempontjából eltenni, a másik meg nyilván az, hogy azért ne a házlábazat a házon alá. Ami inkább nagyon érdekes, hogy a vizet hogyan tároljuk, mert ha a vizet nem jól tároljuk, akkor gyakorlatilag be fog tudni algásodni. Uh-huh. És onnantól, hogy a víz bealgásodik, elindul egy olyan pH és egyéb változás is a rendszerben, ami viszont már nem tesz jót a növényeknek.
0: És hogyan tároljuk jól?
1: A vizet én úgy szeretem tárolni, hogy magát ezeket a tartályokat, ha nincsen leásva, én körbe szoktam húzni geotextillel, rasehálon, valamivel, amivel árnyékoljam. Nagyon sokan például befuttatják ezeket a tartályokat növénnyel. Tehát itt nem csak a hő az, amit ne akarjunk, hogy minden áron ugye fölforosítsa, hanem a napsütés szempontjából is érdemes lenne védeni. Ugyanúgy fel tud az is forrosodni, mint a locsoló slagba, hogyha valaki kinyitotta és rögtön gondolta, hogy lehűti a lábát, akkor azért nyáron szoktak ebből meglepetések lenni.
0: Igen.
1: De most egy nagy tartályban ugyanígy föl tud forrosodni idővel a víz, tehát gondoljunk csak a medencére, hogy néha elképesztő pocsolja meleg már, hogy azért kell rátölteni, hogy egyáltalán bele lehessen menni, mert már felér egy fél jacuzzival. Ez viszont nem tesz jót a növényeknek, tehát ugyanúgy ki lehet akkor a gyökereket készíteni.
0: No, akkor ma is tanultunk valamit, és innen folytatjuk tovább a beszélgetést. Nem sokára ígértem, hogy a kártevőmentesítésről is szó lesz, hogy ezzel. Nem sokára Vétopor Erika

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a mikrofonnál leírt tíme, a V-Topor Erika kertészmérnökkel beszélgetünk. A hirtelen jött meleg kapcsán és a növények stresszmentesítése locsolása kapcsán itt a Retro Rádióban. A nyárral ugye nem csak a meleg érkezik meg, meg a csapadék fogy el, hanem jönnek a különböző kártevők is, akiknek nyilván épp annyi joguk van az élethez, mint nekünk, csak hát nem szeretjük, hogyha tönkreteszik a kertjeinket. Hogyan lehet a kerteket kártevőmentesíteni környezettudatosan?
1: A környezettudatosnak meg amúgy is az egész növényvédelemnek az lenne a célszerű alapja, és azért inkább így mondom, mert még mindig nem teljesen divat ennek a szellemiségnek az elfogadása, hogy olyan nincs, hogy kártevőmentes kert. Mert ugye mindenki vásárolja nyakra főre a katicabogálárvát, meg a ragadozó atkalárvát, meg a ragadozó poloskát, meg a mindenféle dolgot szeretnénk ugye a kertünkbe. De hogyha mi mondjuk egy szuperszelektív szerrel, mert vannak olyanok, hogy például a szuperszelektív szer az azt jelenti, hogy kizárólag csak a levéltetőre hat. Tehát ugyanúgy nem befolyásolja a katicának az életét, meg a molyletkének az életét, meg a kismadarak életét a kertben, csak kizárólag a levéltetveket pusztítja. Oké, de ha én elpusztítom az összes levéltetvemet, akkor ugye a katicáim mit fognak enni? Nyilván átköltöznek a szomszédba, mert ott mindig zöldebb a fű. Tehát itt is egyfajta inkább egyensúly kell, és a növénytársítás, az illóolajok használata, vagy akár csak az olyanok, mint egy kitozán alapú készítmény, a kitozán az rovarkitin fehérje alapvetően. Ezek egy nagyon jó megoldást tudnak nyújtani, hogy egy harmonikus rendszert hozzunk létre, ne az legyen a cél, hogy mindent elpusztítsunk, hanem az, hogy lehetőség szerint minél kevesebb kárunk legyen. Mondok példát, hogy a poloska nagyon szereti a cukortartalmú gyümölcsöket, zöldségeket, tehát ezért megy rá a paradicsomra, ezért megy rá a ribizlire, a szederre, a minden olyanra, ami édes. Ezért, hogyha mondjuk sorba telepítünk mondjuk a telek szélére, vagy a veteményes szélére mondjuk szuper édes csemege kukoricát, akkor csemege kukoricát nem fogunk enni, mert az összes poloska szinte rajta lesz, de gyakorlatilag már az, ami meg a fontosabb lenne, mint a paradicsomunk, a paprikánk, a szeder, a málna, akkor azok viszont megmaradnak nekünk.
0: Tehát picit eltereljük a figyelmüket, így magyarra fordítva, és nagyon egyszerűen megmagyarázva a dolgot. Ezek a növényvédelmi források egy erkélyen, egy balkonon is ugyanúgy érvényesek lehetnek?
1: Igen, csak ott ugye kisebb felületen kell tudni alapvetően ezt megvalósítani, de ugye nagyon sokan szeretnek balkonra rózsát tenni dézsába. Tegyünk alá rozmarinbokrot, tegyünk alá levendulát, tegyünk alá zsáját, és már is ugye a növénytársítás már egy működő kombinációként tud működni. Nagyon sokan egy egész balkonát beültetnek például pont a poloskák, hogy az ablakban ne menjenek be, mentákkal. Teljesen jó kombináció. A zsáját és a rozmaringot sem szereti például a poloska, csak hogy egy kézenfekvő példa legyen, és akkor már is nem a ruhás szekrénybe fognak landolni az oknik között a poloskák, mert már el se jutnak oda, mert mondjuk az ablakpárkányon a pár petúniák vagy muskátlink közé betettünk olyan növényeket is, amit ők azért kevésbé szeretnek.
0: Hát Erika, nagyon szépen köszönöm. Szerintem nagyon sok jó tanácsot, meg én bízom benne, hogy újdonságot is mondtál nekünk, úgyhogy jó munkát kívánok neked a hétvégére, meg azért egy kis pihenést is.
1: Köszönöm szépen.
0: Erikával majd hamarosan újra találkozunk, amikor újra aktuálissá várnak kerti kérdéseink, akivel pedig most folytatjuk. Eric Price, Call Me, egy 80-as évekbeli sláger újkori feldolgozása itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, rögtön 10 óra van, úgyhogy mindjárt kezdődik a rádiókonyha, Vágó Pirossal. Én megköszönöm a figyelmüket azzal a jó szándékkal, hogy remélem holnap 6 órakor megint együtt ébredünk majd, na jó, legyen 7. Én biztos, hogy 10-ig itt leszek, és várom önöket. Egyébként például Beatles különlegességekkel is, és persze a legnagyobb slágerekkel. Tartsanak akkor is velem addig is a legjobbakat, jó hétvégét. Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
4: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
9: Elemcsat mágnes, egyre több gyermek szorul műtétre. Szüreti helyzetjelentés, a tavainál jobb lehet a cseresznye szezon. Influencerekre csapott le a NAV. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés, emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
10: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen össze tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
9: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötét piros cseresznyét keresik. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 10 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, kezdjük is két órás gasztrokalandozásunkat a rádiókonyhát, és persze érkeznek majd a kedvenc slágerek a Sunrise Avenue-tól, a Backstreet Boys-tól, és már is szól a Gypsy Kings.
11: Retro Rádió. Un sueño para siempre.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Rádió Konyha hallgatói már meg annyi történetet hallhattak ebben a műsorban, hogy hogyan alakul egy apró lépésből, egy kicsinek tűnő döntésből, aztán családi, vagy még azon is túlnövő vállalkozás. Hamarosan pedig egy olyan hölgyet mutatok majd be, aki szintén egy véletlennek köszönheti a vállalkozását, vagyis hogyan ad egy új helyen indított élet löketet rögtön egy új munkának is. Petrik Ida, a Modern Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítója érkezik majd hamarosan, akinek az egyik fontos sarokköve a munkájában a fenntarthatóság. És akkor a másik vendégem pedig itt tud kapcsolódni, amikor arról mesél, hogy milyen az ehető erdő. Mert hogy most akkor rögtön jöjjön egy-két kérdés, hallottak-e már hallgatóink a Lutz-púderről, vagy az erdei gyömbérgyökérről, vagy a kandírozott bébi tobozról, és akkor ezek még azok a nevek, amiket egészen könnyen fel tudunk dolgozni. Nagyon sokan most lehet, hogy azt mondják, igen, hallottam, vagy olvastam már róla, mert találkoztak már Bozsó Gyula erdész nevével, és az ő gasztro programjával, vagy akár az ehető erdő könyvével. Vele fogok majd beszélgetni, hiszen egy világszínvonalon elismert turisztikai élményprogramot ad Gyula, és ezt mutatja majd be a Rádiókonyha hallgatóinak. A szokásos kedvenc slágerekkel pedig körítjük mindezt, úgyhogy már is a bikini szól, a fagyival a Retro Rádió.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez pedig a Rádió Konyha. Most szokás szerint ezt már hallgatóink hozzászokhattak, hogy nálunk nem csak feltétlenül recepteket mesélünk hallgatóknak, vagy ételötleteket adunk, vagy alapanyagötleteket, hanem ugye mindaz, ami érinti a háztartást, ezekkel a témákkal is szoktunk foglalkozni. Petrik Ida közgazdászt köszöntöm a stúdióban, aki egyébként a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapítója. Szia Ida!
1: Szia Piros, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: A fenntarthatóság és a környezettudatos működés az egyik alapfeltételnek gondolnám én azt, hogy ebben a témakörben mozogsz már nagyon hosszú ideje, ugye?
1: Igen, nagyon szépen fogalmaztál, ez a nagyon hosszú idő. Hát már több mint 20 éve. Én már az egyetemen is környezetgazdaságtan szakirányra jártam, és már akkor is az érdekelt, hogy hogyan lehet a vállalkozásokat, a gazdasági szereplőknek fenntarthatóbban működniük, az üzleti döntéshozatalba, hogyan lehet ezeket a szempontokat minél jobban integrálni.
0: Viszont nagyon érdekes, mert hogy ezt az üzleti közösséget, ezt viszont nem üzleti alapon hoztad létre, hanem egyfajta közösségi összetartó jelleggel.
1: Igen, ez így van. Vidéki mikro, kis és középvállalkozásokkal dolgozunk együtt, és valóban az a célunk, hogy a hasonló értékeket valló vállalkozókat összehozzuk egy platformra, az ő termékeiket, szolgáltatásaikat népszerűsítsük, és ez az értékrend tulajdonképpen ez azt jelenti, hogyha így le akarom fordítani gyakorlatiasan, hogy minden vállalkozás, akivel mi együtt dolgozunk, vagy aki a közösségünknek a tagja, kiemelkedő minőséget képvisel. Tehát a termékei, szolgáltatásai prémium minőségűek, emellett a fenntarthatóságra nagyon odafigyelnek, törekednek ilyen elvek mentén működni, tehát környezetbarát módon, társadalmi hatásukra is odafigyelnek, ugye vidéken működő vállalkozásokról beszélünk, sok helyen ők a legnagyobb foglalkoztatók, adott esetben családi vállalkozások zömében, szóval itt ez a humán oldal, a társadalom oldala ugye nagyon erősen szintén megjelenik náluk, és igazándiból mi ezt értjük az alatt, hogy értékalapú vállalati vállalkozói működés.
0: Ehhez az egészhez egy házfelújítás volt nagyon-nagyon régen az alap, vagy egyfajta löketet kaptatok, amikor Balatonfüreden egy régi présházat, istállót próbáltatok felújítani.
1: Ott alapítottunk tulajdonképpen családot a férjemmel, oda született az első két gyermekünk, és valóban az a ház, amit megvásároltunk Balatonfüred ófalujában, óvárosában, az egykor egy istálló volt, 1 méter vastag kőfalakkal, és valóban, ahogy mondod, Piros, azzal szembesültünk a felújítás során, hogy mi idegenek voltunk ezen a településen, hogy nem találtunk könnyen olyan szakembereket, mestereket, akik mondjuk egy ilyen régi házhoz értő módon tudtak volna hozzányúlni, és ekkor pattant ki az az ötlet a fejemből, hogy mi lenne, ha mint egy arany oldalak, csak online egy weboldalt létrehoznék, ahol ezeket a mestereket, meg különböző szolgáltatásokat meg lehetne találni, hogy aki mondjuk hozzánk hasonló helyzetbe kerül, kicsit könnyebben tudjon boldogulni, és így ismerkedtem meg nagyon sok vidéki vállalkozóval, akiknek most már ugye közösségét szervezzük.
0: Igen, de ez most már azért a második lépcső volt, mert ugye az, amiről most beszélünk, az már egy 2023-as alapítás, úgyhogy folytatom majd a beszélgetést Petrik Idával, a Modern Stílusos Vidék üzleti közösség alapítójával a Retro Rádióban. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, előbb-utóbb ételekről is esik majd szó. Petrik Idával, a mostani vendégemmel, a Modern Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítójával. De most még ott tartunk a ti történetetekben, hogy te 2023-ban akkor gondoltál egy nagyot, és létrehoztad ezt az üzleti közösséget.
1: Ez egy országos szervezet, és gyakorlatilag a keleti végektől a nyugatiig bárki csatlakozhat hozzátok.
2: Ez így van, és a valóságban is Tokajtól az Őrségig vannak vállalkozók a tagjaink körében, most már lassan 100 tagot számlál a közösségünk, és azt szoktam mondani, hogy mi iparágokon átívelően is, nem csak régiókon, hanem iparágokon átívelően is fogjuk össze őket, mert nagyon sokféle ágazatból érkeznek hozzánk a tagok, élelmiszert előállító manufaktúrák, éttermek, borászatok, szálláshelyek, építőipari cégek, például rusztikus burkolat gyártó cég, úgyhogy nagyon-nagyon színes ez a közösség ilyen szempontból is.
0: Hogyan tudjátok azt kiszűrni, vagy eldönteni, hogy ki az, aki ténylegesen felvesztek a tagjaitok közé?
2: Hát, ha mondjuk, akkor maradjunk az élelmiszereknél, vagy az élelmiszert előállító manufaktúráknál, ott az fontos szempont nekünk, hogy ezek az élelmiszerek ne tartalmazzanak fölösleges adalékanyagokat, tartósítószereket, tehát természetes alapanyagokból állítsák elő. Ugye nagyon sok tagunk saját maga termeli meg az alapanyagot is, amiből aztán egy feldolgozási folyamat után készterméket értékesít, gondoljunk egy lekvár manufaktúrára, egy szörp manufaktúrára, vagy akár

0: Védjegyekkel, tanúsítványokkal, elismerésekkel, most az élelmiszereknél például a Great Taste Award, az egy nagyon hiteles elismerési rendszer tulajdonképpen a minőségre, ha gondolunk, úgyhogy nyilván ezeket meg szoktuk nézni, de nincsen egy hivatalos audit folyamat, hiszen mi itt vállalkozókkal dolgozunk elsősorban együtt, tehát mi nem vagyunk egy védjegy vagy egy tanúsító hatóság, semmi esetre sem, hanem igazából azt nézzük, hogy maga a vállalkozás működése, a termék, a szolgáltatás összességében hozza azt a minőséget, vagy azt a képet, amit mit várunk.
1: Most ráadásul kitaláltátok, hogy túl mutattok azon, hogy egy ilyen ernyő szervezet legyetek, és egy kampányt is létrehoztatok, emiatt ülsz itt tulajdonképpen, úgyhogy mindjárt halljuk ennek is a részleteit Petrik Idától, én pedig folytatom Jennifer Lopezzel és a Let's Get Loud-dal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A rádió konyhában most egy üzletasszony a vendégem, aki folyamatosan közösséget épít, közösséget szervez. Hogyan lesz egy házfelújításból aztán egy kvázi helyi aranyoldalak, ami mostanra már túlnőtte vagy kinőtte magát, és mostanra egy országos üzleti közösséget épít. Petrik Ida, a Modern Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítója a vendégem. Azon felül, hogy ugye ez az üzleti közösség több mint 100 tagot számlál, folyamatosan gondolkoztok azon, hogy mit is lehetne tenni még az ő érdekükben, meg úgy általában a fogyasztók körében.
1: Az ötletünk támad, hogy hogyan tudnánk egy olyan lakossági fogyasztói kampányt indítani, aminek az a célja, hogy egyre több tudatos fogyasztó legyen Magyarországon, és egyre többen megismerjék, hogy vidéken mennyi fantasztikus vállalkozás van, és részesítsék előnyben az ő termékeiket, szolgáltatásaikat, hiszen azáltal nem csak egy minőségi terméket, szolgáltatást kapnak, hanem közvetett módon hozzájárulnak ahhoz is, hogy a vidéki régiók fejlődni tudjanak, hogy vidéken egyre több munkahelyet tudjanak például ezek a családi vállalkozások teremteni, tehát van még egy ilyen gazdaságfejlesztő hatása is, és azt gondolom, hogy tudatos fogyasztóként, állampolgárként ez egy fontos szempont lehet, hogy a fogyasztói szokásainkat ilyen irányba alakítsuk. Úgyhogy ezért találtuk ki, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy vegyél igazit kuponnapokat, ami épp most zajlik, vasárnap, holnap este éjfélig elérhetőek ezek a kedvezmények. Ezek a cégek most kedvezményeket kínálnak, nyilván akinek például webshopja van, ott egy kuponkóddal tudsz vásárolni, felmész a vegyéligazit.hu oldalra, megnézed, mi a kuponkód, beírod a webáruházban, és azonnal létrejön a vásárlás. És az olyan üzleteknél, ami például egy fizikai üzlet, mondjuk egy pékség, vagy egy étterem, ott pedig a helyszínen bemutatod a kupont, és akkor a vásárlásod, vagy a fogyasztásod végösszegéből kerül az adott kedvezmény levonásra. És akkor nem csak élelmiszerek vannak, ahol mondjuk ugye webshopban tudsz vásárolni, hanem akár lakberendezés tematikájú termékek,
0: buszkolatok,
1: igen, naturkozmetikumok, például környezetbarát tisztítószerek, de akár a divatot is említhetném, ruházat, tehát hogy gyakorlatilag az életünk minden területén azt gondolom, hogy találunk olyan márkákat, amik vidékiek, és képviselik azt, hogy minőségi, és a vásárlásoddal támogatsz vele vidéki családi vállalkozásokat.
0: Na, én éppen ezért szeretem, kedvelem a termelői piacokat, és keresem is, hogyha járok valamerre. Folytatjuk még a beszélgetést Petrik Idával, fenntarthatósági közgazdásszal, de persze zenélünk is tovább a Retro Rádióban. Első emelet, nézelődünk!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Piacidő van, ugye nagyon sok városban ilyenkor zajlanak a különböző helyi piacok, és valamennyire kapcsolódik a beszélgetésünk ehhez Petrik Ida fenntarthatósági közgazdásszal. Hiszen ezen a hétvégén a Vegyél Igazit kampányban az oldalon rengeteg ilyen termelői kincsre lehet bukkanni, mint a valós piactereken. Az előbb is már mondtam meg, ezt már szerintem a hallgatók is tudják, hogy nagyon szeretem a történet. Néha olyan kanyarokat dob elénk az élet, amiről nem is gondoltunk volna előtte x évvel. És úgy biztos, hogy te nagyon sok ilyen történettel találkoztál most az elmúlt években, csak úgy név nélkül egy párat tudsz mesélni, említeni nekünk.
1: Hú, hát nagyon nehéz választani, mert igazából minden, tényleg minden tagunknak megvan a saját története, és mindegyiket imádom, de egy párat akkor említek, nagyon-nagyon kedves alapító tagjaink a Mátra aljáról, egy fiatal házaspár, akik budapesti életüket hagyták ott azért, hogy a nagypapa Ribizli földjén kezdjenek el gazdálkodni. Nagyon fantasztikus a sztoriuk, ma már átálltak teljesen biogazdálkodásra.
0: De ők megtartották a Ribizlit, magyarán?
1: Megtartották a Ribizlit, aha. És egy Ribizli borászatot építettek erre föl. Átálltak ökológiai gazdálkodásra, és már ilyen teljesen modern elvek mentén, de a nagyszülők Ribizli földjén gazdálkodva készítik a fantasztikus Ribizli lekvárokat, aha. És Ribizli borokat. Hát egy másik nagyon kedves történet a Tatához kötődik, ahol három műemlékmalom épületből alakítottak ki rendezvényházat, éttermet és szállodát a tulajdonosok, és az ő történetük pedig szerintem azért különösen szívhez szóló, mert a szerelmük is a tatai tóhoz köti őket, és most a házaspár viszi ezt a vállalkozást, úgyhogy szerintem ez például arra egy nagyon-nagyon jó példa, hogy hosszú évtizedeken átkötődünk egy helyhez, és aztán végül is az lesz utána a családunk megélhetése majd egyszer. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon szép történet. De tudnék említeni Mangalica farmot, ami Észak-Magyarországon működik, és egy tulajdonosok pedig egyébként Pápa környékéről származnak.
0: Szerintem ők voltak is még nálam,
1: lehet,
0: még nagyon régen.
1: Szintén ők is egy fiatal házas pár. Igen. Egyébként ők is díjazottak voltak. Igen. Nálunk az évvidéki vállalkozói, akkor a hagyományozó kategóriát ők nyerték meg.
0: Hát igen, biztos vagyok benne, hogy mi ezt a sort hosszan folytathatnánk. Neked nagyon köszönöm szépen a beszélgetést. Petrik Idát, közgazdászt hallhatták, a Modern Stílusos Vidéküzleti Közösség alapítóját, a Vegyél Igazit kampány szintén alapítóját, ami ugye ezen a hétvégén zajlik egészen vasárnap estig. Én nagyon sok sikert kívánok, és folytatjuk hamarosan Bozsó Gyula erdésszel a Rádiókonyhát.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is egyrészt a rádiókonyhát, meg a zenefolyamot is, például a Macarénával. Vagy Bryan Adams-szel a Here I Am.

0: DJ Bobo, gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén

0: hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
10: A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
12: Migráns kérdés, fontos bejelentést tett a kormányfő, évvégi bizonyítvány, nem mindent árulnak el a jegyek, dobbantani akart a dunántúli számlagyáros. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
13: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad.
12: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: 11 óra után is köszöntöm a rádiókonyha hallgatóit, Vágó Piros vagyok, ezúttal pedig az erdőbe indulunk majd vendégemmel, de persze érkeznek a kedvenc slágerek is, a Macarena, a Holiday Rap, kezdetnek pedig már is a Culture Club, szól a Karma Chameleonnal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és ez aztán az igazi gasztro kalandozás, amiről most a rádió konyhában szó lesz, ugyanis a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést nyerte egy hazai, méghozzá egy miskolci élményprogram, az Ehető Erdő, ami egy olyan értelemben létezik szakácskönyv is ebből, de ez most egy utazás is egyben, aminek az ötlet gazdájával, Bozsó Gyula erdésszel, okleveles erdőmérnökkel, erdei food scouttal, ezt is megtaláltam rólad, gomba szakellenőrrel, Ehető vadnövény szakértővel fogok erről beszélgetni. Ugye ez a Green Destinations nemzetközi versenyén a virágzó közösségek kategóriában nyerte el ezt az első díjat, úgyhogy akkor rögtön hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: És akkor meséljük el a hallgatóinknak, hogy hogyan tudjátok ti a kisvasutazást összekötni magával, az Ehető Erdővel, hogy azt hogyan kell elképzelni, hogy a kisvasúton toljátok a büfékocsit, vagy valahogy valószínűleg teljesen máshogy kell elképzeljük.
1: Hát ugye maga az Ehető Erdő, úgy a tiszta forrásból származó egészséges alapanyagoknak az ismeretére inspiráljuk a kedves vendégeket, és akkor itt jött ugye az az ötlet, hogy egy picit ezt közérthetővé is kellene tenni, tehát amikor mi beszélünk a hagymaszagú kányazsomborról, a hagymásfogasírről, az erdély tisztes fűről, és még sorolhatnám a különlegesebb alapanyagot, akkor ezt úgy szerettük volna egy kicsit az emberekhez közelebb hozni, és ugye a Lidefürdi kisvasút az meg egy olyan brand, amit ember nem szeretni, és egy külön vonattal, nem járt szájvonalon, mahócára kivisszük az embereket, ott van egy, ugye ez maga már egy élmény, tehát hogy van azért ennek egy ilyen nagyon jó atmoszférája, amikor a nyitott kocsival ott besüt a nap, befúj a szél, akkor egy feeling, amit a teljesen mindegy, hogy valaki 5 éves vagy 90 éves, de mindenki nagyon-nagyon-nagyon szeret. Van általában egy kötődés és még egy jó kis osztálykirándulás vagy egy korábbi utazás. És ugye utána jön egy nagyon szuper ilyen kis ilyen ismereti, ilyen edukációs rész, ahol nem csak megmutatjuk a növényeket, és nem csak megtanítjuk, hanem konkrétan mindenki meg is tudja kóstolni, tehát jön be egy kis gasztró vonal is, és például a podagrafűt le tudjuk gyűjteni, megízlelni, megfogni, megtanulni, hogy mire jó, hogy milyen egészségügyi hatásai vannak, például mondjuk ugye említettem a podagrafűt mondjuk a köszvényre, nagyon jó nyersen fogyasztva, de megismerjük a szagos mögét, hagymás fogasírt, és még sorolhatnám a különböző növényeket, de nem csak vadzöldségeket, hanem itt a száraz termések, húsos termések, gyökerek, gumók, lombok. Általában ez nem szokott az embereknek szembe jönni, de például mi lombot is fogunk kóstolni egy ilyen túra során, például a bucsin, ez a bükklevél, egy ilyen kicsit ilyen savanykás, nagyon-nagyon finom ízvilága van, és amikor ezt picit még tovább gondolom, akkor még egy étterembe ezt mondjuk meg tudja kóstolni az ember, mondjuk egy bükklevél derejét bucsimból, bükklevélből, akkor azért ez általában nem jön mindig szembe mindenkinek, tehát ez már azért a szemfelhúzós kategória. És ugye a harmadik elem, ugye ez magán most már a tudás, és akkor végül pedig a gasztronómia része, amikor visszatérünk a kisvasúttal be Miskolc belvárosába szinte, ugye az étterembe, ott például egy 4-5 fogásos, egy ilyen finger food formában meg tudják kóstolni ezekből az anyagokból készült fantasztikus ételkölteményeket.
0: Mert biztos vagyok benne, hogy hallunk majd még nagyon különleges ételekről, vagy inkább azt mondom, hogy alapanyagokról, Bozsó Gyulától, erdésztől, az Ehető Erdő ötletgazdájától. Vele folytatom mindjárt a beszélgetést a rádió konyhában. Na megérkezzen a repülők a Holiday-re.

Olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy világszinten is díjazott élményprogramról beszélgetek Bozsó Gyula erdésszel, a Bükkben zakatoló gasztro vasútról, ami egyébként az erdő ehető oldalát mutatja be. Egyrészt Bozsó Gyula vezetésével, másrészt pedig helyi séfek bevonásával, hogy ugye valóban legyen mit kóstolni, és ne csak halljunk arról, hogy éppen mi ehető egy erdőben. Viszont az is biztos, hogy ez évszakonként nagyon változó, még akár lehet, hogy hétről hétre is, hogy mi ehető, mi van olyan állapotban, és mi nem.
1: Persze, és ez ugye két részből áll, ugye van maga ugye az alaptudás, hogy ez vehető erdő egyébként, amúgy ez is a, ha a tükörfordításban nézzük, ez a Fagus szilvatika, ugye az európai rük, ugye ez a Fagus, ugye az egy, ez egy ó latin, és hogy megnéz eredetét, akkor ehetőt jelent, ugye a szilvatika pedig erdő, tehát innen jött az ehető erdő, vagy pontosan a bükklevélből. És hogyha megnézzük a másik oldalt, kicsit a gasztronómiára kalandozunk, amikor megismertük már tényleg a bükkmakot, a galajt, a lucpúdert, a nyegenyepúdert, a nyírfás spagettiport, a medvehagyma kaprit, és még sorolhatom, vagy például az egyik nagy kedvencemet, ezt még gyorsan elmondom, az erdőfenyőből készült például, amikor kandírozott baby tobozt készítünk, és egy kicsit ilyen fogbaragadós gumicukorként fogyasztjuk, tehát az fantasztikus. És hogy itt jön az, amikor ez még éttermi szintre kerül, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy ez a probléma, hogy amikor a magyar embereknek megmutatunk például egy lucpúdert, akkor ugye ez a klasszikus, hogy egy kobrába rászórja a rántott húsa, és akkor ki van pipálva a felhasználás, vagy mutatunk egy vadzöldséget, akkor nagyon sokszor ugye az van, hogy beletesszük salátába, és akkor kipipáltunk, menjünk tovább. Viszont mi azt szeretnénk egy picit megmutatni ezzel a projekttel, hogy ettől az erdő, illetve ezek az alapanyagok sokkal-sokkal többet tudnak. Gondolok itt arra, hogy maga a felhasználása tekintetében is. Amikor például egy lucpúderből mi készítünk mondjuk egy süteményglazúrt, vagy mondjuk egy pohár desszerthez, mondjuk egy luckaviát, vagy amikor például egy sima vadzöldségből, mondjuk a madársóskából, az oxalcet sav tartalma miatt egy nagyon jó kis savanykás vadzöldségről van szó, készítünk belőle egy szorbét, egy savanyú zöld fagylaltot, ezt bodzavirából készítünk, egy szifonból kinyomható habot, amit így körbefújunk egy savanyú fagylalton, az egészet leöntjük fenyőlüciókkal, és egy picit pirított dükkmakkal megszórjuk. A fő cél számunkra az az, hogy erre a tiszta forrásból származó egészséges alapanyagoknak a használatára, ami nagyon egészséges is természetesen, inspiráljuk egy picit a vendégeinket, hogy ezeket tényleg használják otthon.
0: A Bükki Gasztrovasút élményprogramról folytatom még majd a beszélgetést Bozsó Gyulával, ötletgazdával, mert azért szeretnénk majd beleolvasni a menübe is, és egy kicsit még felkelteni a hallgatóink érdeklődését. Viszont folytassuk most Bryan Adams klasszikusával, a Here I Am-mel a rádiókonyhát. Here

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fenntartható turisztikai projekt kategóriában egy Bükki gasztrovasút élményprogram első díjat nyert. Ennek ötletgazdájával, és azt mondhatom, hogy mindenesével, Bozsó Gyulával beszélgetek, erdésszel, az Ehető Erdő könyvek szerzőjével, és mindenképpen el kell mondjuk annak kapcsán, hogy ugye tényleg mennyi mindent találhatunk akár az erdőben is, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő szaktudás birtokában álljunk neki bármit szedni, nem csak úgy hasraütésszerűen, mert hallottunk róla meg, mert a Google-in rákerestünk valamire, és ez annak tűnik, ami.
1: Ez egyértelmű, illetve pont visszautalva arra, amit te is voltál, hogy azért természetesen azért óvatosan kell, tehát hogy nulla tudással azért senki ne induljon el. Ugye nagyon fontos egyrészt az etikus gyűjtés, amit mindig elmondunk, illetve az, hogy ténylegesen, amit legyűjtünk, abban 100% biztosak legyünk, hogy ez tényleg ehető-e. Ugye a mi szakmánkban, konkrétan, aki még ehető erdővel foglalkozik, ugye mindig azt szoktam erre mondani, hogy ugye ki az, aki igazán jól tud motorozni. Hát az, aki már esett el motorral, igaz? És ki az, aki igazán jól tud lovagolni, hát aki már esett lóról esett le. És ki az igazán, aki jó ehető erdőbe, hát akinek volt már gyomormosása, de persze.
0: Én ezt lehet, hogy azért kihagynám.
1: Persze, nekem még nem volt, úgyhogy én szoktam mondani, hogy még nem vagyok igazán feketeves ebbe a témába, de viccet félretéve én úgy gondolom, hogy azért óvatosan kell, hiszen azért például tudjuk, hogy Szokratészt is például bürök pohárral, egy foltos bürök pohárral ugye mérgezték meg, úgyhogy azért persze természetesen azért oda kell figyelni, de hogy belegondolunk, akkor akár amikor kimegy valaki gombázni az erdőben, ott is azért résen kell lenni, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy véletlenül valamilyen olyan mérgező gomba kerüljön a kosárba, ami bajt okozhat. Ettől függetlenül viszont én azt gondolom, hogy a hozadéka, amit egészségügyi tekintetben tud ezt hozni, azért jó van, túlmutat azon, hogy ne foglalkozunk ezzel. Amikor mi voltunk Amerikába 2 éve, és ott a botanikus kertbe, Washingtonba bementünk, és ott mentünk be a folyosón a kertbe, akkor egy tábla fogadott minket angol nyelven, és az volt ráírva, hogy a világon létező és ismert gyógyszereknek a 63%-a az növényi eredetű, magyarul valamilyen növényrészből szintetizálták ki először a hatóanyagot. Tehát, hogyha valaki azt gondolom, hogy ezeket a növények felé fordul, és nem mint ahogy szokták mondani, egy alternatív gyógymód, hanem ténylegesen prevenciós céllel vagy kúraszéllel használja ezeket a növényeket, akár ilyen ehető formában, akkor én azt gondolom, a saját, meg a családi egészségért is sokat tud tenni.
0: Abszolút. Te egyébként hol tanultad az erdei food scoutságot? Tehát én azt gondolom, hogy a környező országok közül például Németország, Ausztria az, akik igen tudatosan bánnak ezekkel az

0: forrásaikkal és az információval, de hogy te hogy tettél szert erre? Van például a családodban felmenő, aki ilyesmivel foglalkozott, vagy abszolút te a saját érdeklődésedből kezdtél el ezzel foglalkozni?
1: Hát nagyon őszintén, amikor általános iskolás voltam, és megkérdezte a tanárnéni, hogy ki mi szeretne lenni, ugye ez a klasszikus, hogy ez a kukás űrhajós, aha, nem tudom. Én igen. Ugye akkor azt mondom, hogy erdész vagy átorvos, hogy nekem ez minden eleve elrendelés volt, hogy ezzel foglalkozzak. Úgyhogy nem is volt kérdés, úgyhogy sikerült is egy kicsit azért ebbe elmélyedni. És azért azt fontos tudni, hogy azért egy ilyen könyv, mikor megírásra kerül, azért az nagyon-nagyon sok kilométer előzi meg, aha, ugyanis itt ez a tudás, ez igazából ez egy tapasztalati tudás elsősorban, uh-huh, én azt gondolom. Uh-huh. Tehát, hogy az erdészek fejében lévő generációs tudás, egy picit nem akarok nagy szavakat használni, mint amikor annak egy Kodály összegyűjtötte, ugye a kis népességet, meg a népdalokat, hogy tudni kell, hogy itt is ugye arról van szó, hogy az öreg erdészek, illetve azok a kollégákkal nagyon-nagyon sokat voltam kapcsolatban, és nyilván egy saját tapasztalati úton is elindult ez a dolog, hogy 100%-ig biztos tudást tudjon ebbe szerezni, de ezt igazából őszinte leszek, könyvekből nem lehet igazából megtanulni, uh-huh, ehhez menni kell. Uh-huh. Ez rengeteg túra kilométer kell a lábunkba, meg rengeteg összegyűjtött kosár.
0: De az persze nagyon jó, hogy az érdeklődésünket valami felkelti, és kell, hogy egy picit részletezzük majd a menüt is, hogy egy-egy ilyen ehető erdő program kapcsán mit lehet megkóstolni, ez persze mindig változik. De innen folytatom a beszélgetést Bozsó Gyulával, és most átadjuk a terepet az őrületnek, a Csomba Vambával.

0: Sikeridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az Erdei Gastro Express élményprogram kapcsán beszélgetek most az erdésszel és könyvszerzővel, Bozsó Gyulával. Csak hogy ízelítőt adjunk még, mert ugye te így dobálóztál ezekkel a vagy még ilyen mag, meg az erdőmustárja, meg a nem tudom. Tehát hogy van azért könnyebben értelmezhető étel is a menüben, a tavasziban legalábbis. Bükkfán füstölt pisztráng saláta, vadalma, friss erdei zöld hajtások. Ez az előétel például. Itt gondolom a füstölt pisztráng az az, ami a saláta az nyilván a vadon gyűjtött növényekből, és a vadalma ilyenkor hogy van már vadalma például?
1: Hát ugye ez nagyon érdekes, hogy a vadalma azért ez egy kicsit később van, hogy mi azért is írtuk a vadalmát, mert ugye mi a vadalmát azért tartósítjuk is, tehát fermentáljuk is, sőt, például a vadalma verzsüt is készítünk, ami szerintem egy fantasztikus dolog, de ilyenkor azért természetesen, mint általában megvan, hogy minek van a korszaka, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mi ezeket az alapanyagokat szezonálisan tudjuk, vagy pedig olyan módon eltartósítani, ami én azt gondolom, hogy megfelel ugye a fenntartatóságnak a szabályainak, tehát hogy nyilván nem mélyfagyasztott pizzát szeretnénk adni a vendégeknek, hanem tényleg akár mondjuk egy hagymás fogas és sargumót, mondjuk 5%-os oldatban, vagy említettem, mondjuk fermentáljuk például ezeket, ami egy szuper tartósítási eljárás, vagy például a porsz formájában, vagy akár mondjuk, hogy említettem, mondjuk a kandírozás is egy ilyen érdekesség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind az ételek tekintetében tudunk, ha most pont ugye említettel a salátát, hogy miket szoktunk salátába rakni. Például ilyen időszakban ugye nagyon jó például a komlóhajtás, amit szerintem sokan ismernek, hogy a homulus lupulus a latin szereti, ahogy szoktam mondani, hogy fantasztikus, és mondjuk egy komlóból is. Nagyon sokan azt gondolják, hogy elmennek Erdélybe, és akkor milyen jó, mondjuk csinálunk egy jó kis csorbalevest, és akkor mondjuk egy ilyen komlós párgát belerakunk. De mi ettől azért tovább szoktunk menni, és amikor például inspiráció ugyanát megmutatjuk az embereknek, hogy hogyan készítsenek például sajtortát. Tehát még egy komlóból csinálunk egy szuper sajtortát, mint desszertként, arra azért már felhúzzák az emberek a szemüket, és akkor itt jön ugye a harmadik lépcsőfok, hogy nem csak egy ételeket kínálunk, hanem egy italokat is. Tehát a tölgyfazúzmos vízikefíren, a különböző vörös tölgy, espresszó maltné, és még nyugati ostorfagos kávét, vagy például, aminek majd most lesz szezonja, ugye a katány, és például mi a katánból készítünk egy szuper koktélt. Aha. De úgy, hogy mi például a gyerekkorunkban nagyon sokat játszottunk azzal, hogy leszettünk egy szép katánk szírmot, hogy az én türkiszkék virágja van, és beraktuk a hangyabolyba, és ugye a hangyasabb hatására ilyen magenta színűvé vált maga a szírom, és akkor innen jött az ötlet, hogy készítünk egy türkiszkék katán koktélt, de nyilván nem dobhatunk bele egy hangyát, mert valószínűleg az ántész akkor bezáratná az éttermet, úgyhogy meg egyébként állatvédelmi szempontokból sem. Természetesen. Úgyhogy ilyenkor úgy szoktuk, hogy citromsavat pipettázunk fel, és amikor ilyen 5-60 fős vacsora esten ilyen a katán koktél, és akkor végigmegyek, és akkor egy csepp citromsavat csöppentek mindenkinek a koktéljába, és abban a pillanatban jön a metamorfózis, és akkor ez igazi wow faktor, amikor így végigsöpör a közönségen a wow érzés, azért azt jó hallani.
0: Tehát tényleg neked volt honnan meríteni, vagy úgy mondom, hogy tényleg minden erre mutatott, hogy te ezzel fogsz foglalkozni, mert én addig jutottam, hogy az unokatesóimmal csigákat, meg lepkéket gyűjtöttünk, meg én maximum virágot szedek, de teljesen megértelek, úgyhogy Bozsó Gyulával még folytatjuk majd a beszélgetést, egy kis ízelítőt az Erdei Gastro Express kapcsán. Addig jöjjön nyár van, a Neoton Família a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mostani beszélgető partnerem nagyon különleges hangzású, akár konyhai alapanyagnak tekinthető dolgok nevével is dobálózik, ugye, amiket az erdőben lelhetünk. Az Erdei Gastro Express kapcsán Bozsó Gyula erdésszel beszélgetek, és ugye egyrészt van egy nagyon érdekes vonulata, ez így többször eszembe jutott, miközben beszélgettünk, hogy ez a fajta tudás 100-150 évvel ezelőtt egyrészt megvolt, de lehet, hogy akkor is már részben áttolódott egyfajta ilyen ínség konyhára, amikor nem volt elegendő répa, krumpli, hús vagy bármi ilyesmi, akkor nyúltak az emberek ehhez. Most meg egy kuriózum, egy érdekesség, de jó lenne, ha sokkal inkább be tudnánk építeni a napjainkba. Ugye onnan indultunk, hogy ez a tavaszi menüben vannak ilyenek, de hogy akkor a nyári menüből csak egy pár dolgot villancs fel, légy szíves.
1: Nyári az egy érdekes időszak egyébként, a nyári időszak, ugye nem gondolnák sokan, de például a nyári időszakban nagyon sokat például gombázunk is, bár most ugye a csapadékszegény miatt egy picit lájtosabb ez a vonal. Ugye a tavaszi időszak az klasszikusan ugye az a vadzöldségek aranykora, ugye jön a nyári időszak, akkor általában a nyári típusú gombákat gyűjtjük, akkor erőteljesen, illetve azokat a vadzöldségeket, illetve azokat a gyökereket, gumókat, amiket már nem ősszel, hanem ilyenkor is tudunk, mondok is egy párat, például ugye a virágzás után már gyűjtjük ilyenkor az erdély gyömbérgyökérnek a kis gumóját, ami azért érdekes, kicsit megtévesztő neve, hogy ugye erdély gyömbérgyökér, de amikor kiemeljük a földből, akkor egy nagyon-nagyon erőteljes és nagyon-nagyon jó aromája, szegfűszeg aromája van. Tehát ez az erdő szegfűszege például. De már vannak olyan termések, amikor már nyári, koranyári időszakban tudunk gyűjteni, például a ragadós galajnak például ugye a kis termése, amit szintén pörkölünk, ebből is nagyon sok különlegességet lehet csinálni, de talán az egyik legfantasztikusabb kis termék, ami ilyenkor készül, ez az erdő kakaója, amit például a ragadós galajnak a terméséből tudunk csinálni.
0: De azt ott helyben megpörkölitek, vagy akkor van magában ugye a menűsorban már egy előre lepörkölt, ledarált porrá aprított gyökér?
1: Persze, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mi azért, tehát igazából ez az összes program, ez egy fúzió. Ami arról szól, hogy van egy erdész jelen esetben, aki ismeri az alapanyagokat, és van mindig egy profi séf. És általában ez nagyon érdekes, hogy mindig a különböző éttermeknek a helyi rezidens séfje, akár head séfje csatlakozik be ehhez a programhoz. Ugye nyilván a kiinduló pont, hogy az Origó maga Miskolc, az itten éttermek, de egyébként természetesen ugye ez egy széleskörű programmá nőtte most ki magát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sokszor dolgozunk együtt olyan séfekkel, akiknek a saját tudását tudja belevinni. És mondok egy konkrét példát, amikor például a Lutpudert én itt helyben mutattam az egyik séfünknek, és én mondtam, hogy mit szoktunk bele készíteni, ugye mondtam, hogy sütemények, glazúriát, vagy pohár desszerthez mondjuk luckaviát, és akkor ő mondta nekem, hogy hát nem, Gyula, nem ez, de most nem, ebben más van. És akkor illatozza, és azt mondta, hogy tudod, mit fogok én ezzel a luckpúderrel csinálni? Mondom, mit fog csinálni? És erre azt mondta, hogy ő például a kovászos uorkát fog vele ízesíteni, és tényleg ez a kicsit terpentines, gyantás ízvilág, ez tökéletesen illeszkedik
0: a
1: kovjubihoz. És azóta például ebben az étteremben a kovászos uorkát, azt luckpúderrel fűszerezik.
0: Na, hát szerintem ez egy szép végszó volt, amire most elég sok hallgatónk kapta föl a fejét. Mindenképpen köszönöm ezt az incsiklandó beszélgetést Bozsó Gyula erdésznek a Retro Rádió konyhájában, és köszönöm szépen egyben a figyelmet. Sok szerencsét kívánok a következő 6 órában a játékunkhoz a DJ Bobó hétvégében. Jurásek Balázzsal tölthetik a következő néhány órát. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, hétfőn 10-kor jövök, és addig is jó étvágyat!

0: A 90-es évek ikonikus popsztárja újra Magyarországra hozza mindhármat a Retro Rádió hallgatóinak. DJ Bobo, gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén október 3-án.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
11: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől, hajtóvadászat indul az ittas sofőrök ellen. Foci VB, valósággal sokkolják az árak a szurkolókat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr-Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. Vádat emeltek ellene, felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Átszámítva 700 ezer forintba kerül egy belépő az egyik mérkőzésre Miami-ban. Aki pedig a helyszínen szeretné látni a döntőt, az mostani állás szerint nem jut jegyhez 4,5 millió forint alatt. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot, sok helyütt nem úgy néz ki, de azért a nyár érdemi részét nagyjából most kezdjük. De azért az októberi DJ Bobo koncertre is készülünk, igen, önök is jöhetnek. És jönnek a Bestiák, a Roxette és Laura Branigan, ez a Self Control.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha van még a világon, Regivel lehet a legjobban csalogatni a napsütést, Jamaikában gondolom így tartják, bár ott a legtöbbször erre szerintem nincs is szükség. Nálunk meg olyan felevás ez a szombat, délnyugaton szépen süt, de máshol inkább felhő, sőt akár el is eredhet. Azért persze a nyár nem marad el, nem kell aggódnunk, lesz egy csomó remek buli is, de ezek akkor sem fogynak el, amikor majd a nyár búcsút int nekünk, hiszen októberben, 3 év kihagyás után újra jön DJ Bobo. Ráadásul egy önálló aréna show-val az MVM domba, ilyen még nem volt, úgyhogy ezen ott kell lenni, és akkor lehet együtt partizni a svájci pop ikonnal, aki természetesen elképesztő látványt, tánc koreográfiákat és hatalmas hangulatot ígér. Figyeljék ezen a hétvégén is a játékunkat, hogy önök is csatlakozhassanak. Megvan rá az esély. Aztán itt lesz velünk mindjárt a Bon Jovi és a You Give Love a Bad Name, és hadd jöjjön időjárástól teljesen függetlenül a nyári hangulat is a Texas-szal. Ez a Summer Sun.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Raise Your Glass, Pinktől emeljük hát poharunkat elsősorban az Anettekre és Antalokra, a mai névnaposainkra, meg persze a születésnaposokra is, hogy ők kik, azt megírhatják nekem a 0620-22-22-122-esre, és akkor egy-egy üzenet, köszöntő is belefér. Megkezdődött a foci VB az USA, Mexikó és Kanada közös rendezésében. Most először a 32 helyett 48 csapattal felfoghatatlanul sok, pontosan 104 meccs szerepel a programban, és azért bőven vannak olyanok is, amik megtekintéséhez valóban éjjeli bagolynak kell lenni, mert én 3-kor mondjuk nem nagyon ülök le mérkőzést nézni, de azért szerencsére úgy rakták össze a menetrendet, hogy a legtöbb nekünk is emberi időpontban legyen. Ma este például egy jó Katar-Svájc összecsapást nézhetünk, de éjfélkor bemutatkoznak a brazilok is Marokkó ellen, holnap este meg a németek lépnek pályára, az egyik VB újonccal, Curaçaóval játszanak. Én arra a találkozóra egy 7-0-át tippeltem, de ki tudja, még az is lehet, hogy meglepnek minket, meg a germánokat, a karibi srácok. Szóval fociláz az van, de vannak mára is kiváló slágereink, már így ebédidőben is. Jön mindjárt Takács Nikolász és a zene, ami elkísér minket az úton, és a Technotronic, ez a Pump Up the Jam.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A zene kísér majd az úton Takács Nikolásztól, és természetesen ma is figyelünk az utakra. Korábban koccant egy kamion és egy személyautó az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az M0-ás csomópontja előtt. A 16-os kilométernél a sávzárás már megszűnt, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aztán az M7-esen Budaörs térségében a főváros felé a portál táblákat cserélik, a 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, lassulásra, dugóra készüljenek. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé is, a Nagy Szent János Bőny csomópontnál, a 99-es kilométernél a belső sávot lezárták, és a 65-ösön Som és Ságvár között karambolozott két személyautó, a 73-as kilométernél a forgalmat meg is állították. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek ma is. 06-20-22-22-122. Ez a mi SMS számunk. A folytatás meg a táncos kedvűeké, mert hogy itt lesz velünk Moose T-től a Harney, a modernebb hangzások kedvelőinek, de az italo diszkó is jöhet. Vulevudászé, Ricky Poveritől.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Scatman John és a 90-es években robbant be igazán, akár csak mondjuk DJ Bobo, azért azóta eltelt már egy kis idő, de a svájci Poppikon hihetetlen lendületben van, és októberben újra érkezik hazánkba, méghozzá egy önálló aréna showra, az MVM Domba.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szerbusz, Hajnalka vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Hajnalka! Nem nagyon hallak, de azért majd megpróbálunk. Egy picit hangosabban tudsz beszélni?
2: Oké, igen.
0: Jó.
2: Nagyon.
0: Hol vagy éppen?
2: Budapesten főzik kézek.
0: És mi lesz a menü?
2: Ó, hát egy kis nyári lecsó. Kolbásszal.
0: Én mindig azt szoktam mondani, akkor kezdődik igazán a nyár, amikor az ember megeszi az első friss lecsót.
2: Jó, nagyon
0: vártuk. Na, jól van. Októberben, hát nem tudom, akkor majd úgy eszünk lecsót, ha esetleg befőzöl, de hogy DJ Bobo koncertre menni kéne, az egészen biztos. Jó megfejtésed van-e?
2: Ó, hát a Vénuszt hallottam.
0: Igen.
2: És akkor sars.
0: Nagyon jó. A lecsó az úgyis ilyen diétás, úgyhogy ha kivesszük belőle azt a kis kolbászkát, akkor még lehet, hogy a kockahasra sem veszélyes, de az a lényeg, hogy majd mehettek bulizni, táncolni, mert tiéd a gyeremény. Gratulálok!
2: Jó, nem mondom, nagyon...
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Örülünk, Hajnalka!
2: Jó, nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Örülünk, hogy készülünk rá ezerrel.
0: Szeretettel fogunk várni titeket, addig meg csodálatos nyarat kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm neked.
0: És jó legyen a lecsó, most már aztán tényleg, jó?
2: Oké. Okay.
0: Köszi, szia!
2: Nagyon köszönöm neked, és sziasztok!
0: Játszani a következő órában is fogunk, és mutatok én is egy-két finomságot az étlapunkról.
4: Egy dal, s de újra mellé.
0: Akár a bográcsot is feltehetjük rá, és érkezik Eros Ramazzotti is. A Più Bella Cosát is hallgatjuk. Tartsanak velem!
3: Műsorajánló.

0: DJ Bobo gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén október 3-án.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
0: G-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedés.

0: Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
3: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
0: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
4: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
5: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
6: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: A reklám után...
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: E-rollerek, azonnali szabályozás kell. Ütközött, kigyulladt magyar kamionos tragédiája Csehországban. Idén is fegyverekre költi a legtöbbet a világ.
10: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
9: Rengeteg a baleset, ezért a mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogászt, a szervezet KRESZ bizottságának elnökét hallják.
11: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
9: Román kamionossal ütközött egy magyar fuvarozó Csehországban, mindketten meghaltak a balesetben. Hajnalban a Brunótól a csehszlovák határig vezető autópályán történt a tragédia. A magyar sofőr egy útszűkületnél valamiért a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt a strádán. Az érkező román vezető már nem tudott lassítani. A karambol után mindkét kamion kigyulladt. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötét piros cseresznyét keresik. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé. Sokfelé jöhet fordulat az időjárásban, már is mondom a részleteket. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
8: Sporthírek a Retro Rádióban.
9: Valósággal hengerelt meggyőző teljesítménnyel üzent az Egyesült Államok futballválogatottja a fanyalgóknak. A házigazdák már a virradóra 4-1-re verték Paraguayt Los Angelesben. Előzetesen számos szakértő úgy nyilatkozott, hogy felesleges látványos labdarúgást várni az USA-tól. Örülhetnek, ha megússzák a letaglózó vereségeket. Nos, nem így történt. Elsőprő lendülettel játszottak, és utolsó góljuk Reina tekerése élményszámba ment. A másik házigazda Kanada is megcsillogtatta erényeit, dominált Bosznia-Hercegovina ellen, felállt hátrányból, és az 1-1-es döntetlennek inkább a bosnyákok örülhetnek. Az Egyesült Államok következő ellenfele Ausztrália lesz a jövő héten, Kanada pedig Katarral játszik majd. Közben egy bűneset is borzolja a kedélyeket a futballvilágbajnokságon. Rejtélyes körülmények között elemelték az angol válogatott edzőfelszereléseit. Több nyomozó foglalkozik az üggyel, egyelőre két embert vettek őrizetbe.
0: A sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: A mikrofonnál Jurásek Balázs, rakunk egy jó nagy tábortüzet, mindjárt jön az emberek slágere, és ki is főzünk valami izgalmasat. Legyen az most egy remek program, DJ Bobo koncert októberben az MVM Domban. Önöket is várjuk, addig meg Belinda Carlisle-al kezdünk. Heaven is a place on earth.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, szerelem első vérig Demián Ferenctől. DJ Bobo nem elsősorban balladákban erős, bár azért van neki néhány, viszont ha partiról van szó, akkor verhetetlen. Chihuahua, Freedom, There's a Party, mind olyan slágerek, amikre egyrészt önkéntelenül is megmozdul az ember, másrészt tesszük ezt széles mosolyjal az arcunkon. Egy DJ Bobo bulit csak így lehet végig hallgatni, és hogy ez valóban így működik, azt önök is megtapasztalhatják október elején, hiszen a svájci dance mester 3 év után újra nálunk vendégeskedik, egy őrületes, nagyszabású, önálló showt hoz az MVM Domba. Mi is készülünk rá önökkel együtt, mert ezen a hétvégén bebiztosíthatják a helyüket, ha figyelnek, és van egy csepp szerencséjük is. Az sok mindenhez kell, a fociban sem árt, és ha már elindult a labdarúgó világbajnokság, akkor mi meg kanyarodjunk vissza a 98-as VB-hez, melynek ez volt a hivatalos dala, és micsoda sláger lett belőle, és hát a franciáknak, a házigazdáknak hozott szerencsét, mert akkor ők emelhették magasba a trófeát. Ricky Martint hallgatjuk, La Copa de la Vida.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Superstar Jamelia-tól. Hát azokból nincs hiány mostanában, az ember sétálgat Budapest utcáin, aztán egyszer csak elbringázik mellette Arnold Schwarzenegger, aki új akcióvígjátékát forgatja nálunk, aztán meg itt vendégeskedik a Metallica is, a rockerek legnagyobb örömére, szóval beindult a június rendesen, és ami még fontos, már csak egy hét van hátra a suliból, az meg valószínűleg már annyira nem lesz megterhelő, hétfőn felkerül a táblára a CIO, ha jól számolom, péntekre meg lesz a vakáció is. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ide jöhetnek ma is az üzenetek. Sziasztok, a legjobb barátnőm anyukájának, Diannának ma van a születésnapja, neki szeretnék küldeni egy slágert, és sok boldogságot kívánok, üdvözlettel Lara. Én is gratulálok, méghozzá ezzel a kellemes kis Tracy Chapman slágerrel, ez a Fast Car. You get

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Fújja el a szél a Krisztáltól, sajnos a közlekedési dugókat nem tudja. Ezekből jut erre a hétvégére is, mert korábban történt egy baleset az M1-esen a főváros felé vezető oldalon, az M0-ás csomópontja előtt. A kialakult jelentős torlódás csak lassan oszlik fel, jelenleg Bicske és Herceghalom között húzódik. Az M7-esen Budaörsnél a főváros felé a portál táblákat cserélik, a 11-es kilométernél a két belső sávot lezárták, itt is lassulásra, dugóra készüljenek. Az 52-esen pedig Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek, a 34-es és 51-es kilométer szelvények között irányonként váltakozva halad csak a forgalom. A torlódás itt is garantált, úgyhogy nagyon türelmesen, figyelmesen hajtsanak továbbra is. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk, és az utonlevőknek, nem csak a dugóban ücsörgőknek, mindenkinek jöjjön egy tempós kis diszkós láger. Ezt a receptet a Bonnie M-nél nagyon jól kitalálták, és nagyon jól is csinálták. Ez a Rasputin.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, örökké fiatalon az Alphaville-lel. Jó is lenne, bár vannak olyanok, akiken látszólag tényleg nem nagyon fog az idő. Közéjük tartozik a fáradhatatlan svájci popstár DJ Bobo is, aki októberben egy nagyszabású showval érkezik az MVM Domba.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Jó napot kívánok, én Godor Marász Katalin vagyok, és a játékra telefonálnák.
0: Kedves Katalin, honnan?
2: Nyergesújfalu.
0: Majdnem az én szomszédságom, legalábbis szülőhelyemet tekintve, úgyhogy nagy szeretettel várnék öntől egy megfejtést.
2: Pali de Verci Amore.
0: És ki énekelte? Melyik zenekar?
2: Uha.
0: Na hát az énekestőnek köze volt a Hungáriához is.
2: Dolly-ról.
0: Oh, micsoda kő esett, mert még az én szívemről is leesett az a nagy kő. Megvan. Na, és akkor megvan a nyeremény is. Gratulálok, mutatom is.
3: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Jó lesz?
2: Nagyon jó, köszönöm szépen, igen.
0: Majdnem elment ez a hajó, de azért mégiscsak felkapaszkodtunk. Katalin, köszönöm igen. Szépen, hogy játszott velem, és szép hétvégét kívánok.
2: Én köszönöm szépen, minden jót.
0: Gyorsan kifújjuk magunkat, fellélegzünk, aztán folytatjuk a legnagyobb slágerekkel, és persze a játékkal is. Itt lesz velünk a már emlegetett Hungária. Rock and roll partizunk egyet, és jön a Cut and Move. A 90-es évek nagy bulis lágere. Give it up!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
4: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár önt arat 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Fontos újítások a MAP plusz alkalmazásban. Újabb cápatámadás történt Ausztráliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. 10 pontban értékelte a választási kudarc okait Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusán kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a korrupciós vádakat nem tudták semlegesíteni, a digitális térben pedig egyértelmű vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy véli, hogy a külföldről vezényelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak a választási eredményben. A pártelnök a Fidesz átfogó szervezeti megújítását jelentette be. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus mobil alkalmazás, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utas tájékoztatást. Súlyosan megsérült egy nő, akire cápa támadt Sydney egyik legnépszerűbb strandjánál Ausztráliában. A 35 éves áldozatot a part közelében érte a támadás, a helyszínen tartózkodók mentették ki a vízből. A hatóságok több strandot is lezártak, miközben átvizsgálták a környéket. Az elmúlt hetekben már több halálos és súlyos cápa támadás történt Ausztrália partjainál. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lesz party nem csak nyáron, hanem októberben is, még hozzá DJ Bobóval az MVM Domban. Ha játszanak, önöket is elviszem. Aztán dobunk egy rock'n'roll partit a Hungáriával, jön a Cat & Move és a Give It Up és a Genesis, Land of Confusion.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy életen át kell játszani nem csak a rock'n'rollt, hanem a futballt is. Hevesi Tamásnak ez volt az első szerelme, hiszen fiatalon igazolt játékos is volt, és nem mellesleg UEFA Pro Licenccel rendelkező labdarúgó edző is. Hosszabb ideig vezette sikerrel a Fradi első osztályú női együttesét, de dolgozott a Reacnál, meg a Mezőkövesnél is, úgyhogy lefogadom, hogy a VB őt is lázba hozza most. Ma este egyébként a svájciak Katar ellen mutatkoznak be. Simán lehet, hogy DJ Bobo is nézi majd a meccset, ha nincs fellépése, lévén ő maga is svájci, és Hevesi Tamáshoz hasonlóan ő is aktívan focizott, az FC Köliken csapatának volt a tagja, sőt, az első saját keresetét is a labdarúgásnak köszönheti, mert pályagondnokként is dolgozott a klubnál, az itt megkeresett zseppénzéből kezdett el diszkókba járni, ami végül elindította a zenei és DJ karrierjét. Ugye, mi mindenre jó a foci? Azóta persze nagy utat tett meg, az októberi állomás pedig nálunk lesz, DJ Bobo az MVM Domban lép fel egy hihetetlenül látványosnak ígérkező önálló showval, ahová önöket is várjuk, figyeljék a játékot és a legnagyobb slágereinket is, mert a kettő kéz a kézben jár. Donna Summert hallgatjuk, jön a Hot Stuff és Ice MC-t is. It's a rainy day!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, I'm a Believer, eredetileg a Monkees slágere volt még 66-ban, de a Smash Mouth kicsit felújította, átdolgozta és újra a listák élére küldte a Zöld Ogréval együtt. Jönnek az üzenetek, Buszos Jani azt írta, hát figyelmeztetés gyanánt, hogy tessék odafigyelni a sebességre, mert Sziget-Szent Miklóson is készülhetnek sztárfotók a Kölcsey utcai buszmegállónál. Köszi szépen, de nyilván ne csak ez legyen a visszatartó erő, annyit időben egy gyorsabb tempóval sehol sem lehet nyerni szerintem, hogy megérje. És hát fő a biztonság. Juditnak én üzenem, hogy a Durán-Durán nyeremény jegyeidet természetesen időben meg fogod kapni, mert azt se felejtsük el, hogy az meg 2 hét múlva lesz. Óriási estének ígérkezik. Urfika, azaz Laci Szlovákiából írt, ő azért szeretne egy slágert, hogy jobban menjen a munka, ami jelen esetben kerítés, festés. Együtt tudok veled érezni, Laci, legmélyebben, mert hogy én is nemrégiben estem túl egy ilyen projekten. A végén már nem volt őszinte a mosolyom. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Laza, olaszos hangulattal dobjuk fel a délutánt. Toto Coutinho, ebben profi. Ez az Italiano, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Színezd újra, ha magna cum laude, újra lendületben, még talán nem mondom későn, hogy akár ma este is meg lehet őket hallgatni, nem is akármilyen körülmények között. Ráckevén közvetlenül a Dunaparton lépnek fel. Én nagyon szeretem azt a részt, csak úgy sétálgatni, vagy amikor van piacozni is szuper, de ha még mezőmisiék is zenélnek, akkor pláne. Bármerre is veszik az irányt, óvatosan, korábban baleset történt az M1-esen a főváros felé, az M0-as csomópontja előtt, a torlódás csak lassan oszlik fel, jelenleg még mindig Bicske és Herceghalom között húzódik. Az M7-esen Budaörs térségében a főváros felé a portáltáblákat cserélik ezen a délutánon, a 11-es kilométernél a két belső sávot lezárták, itt is lassulásra, dugóra készüljenek. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és most jön az a pillanat, amikor az autórádió gombját is meg lehet egy kicsit tekerni, már ha van még gomb, ugye, mert sok modellben már csak a képernyőt tapogatjuk. Én mondjuk szeretem, amikor konkrétan van mihez nyúlni. Ez meg olyan jóféle kézműves old school rockzene, na Toto és a Hold the Line.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ekkorát énekelni, mint Whitney Houston azért a mai napig kevesen tudnak, és hát valljuk be, DJ Bobótól ezt nem is várjuk, de nála soha nem is ez volt a lényeg, hanem a party hangulat, a bully feeling, az őrületes látványos táncprodukciók, a folyamatosan változó színpadkép, és azok a slágerek, amiket mindannyian vele együtt tudunk énekelni. Ez meg lesz októberben is, mert akkor érkezik hozzánk a svájci pop ikon.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Halló, halló! Én Zsuzsa vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Zsuzsa! Jó kedved van már most!
2: Igen.
0: Na vajon, mitől?
2: Hát, reménykedem.
0: Ja, jó, azt hittem, hogy idáig is jó volt a napod.
2: Ja, hát hála Istennek, igen.
0: Mivel telik?
2: Most már a főzés befejezése, mi későn ebédelők vagyunk.
0: Hát jó, későn ebédelők vagytok, jó? Nem panaszkodik a család, hogy hol van már? Hol van már a menü?
2: Nem.
0: Jó, hát esetleg teszel mellé még valamit az asztalra. Elképzelhető, hogy senkinek nem lesz egy szava sem, pláne. Na, jöhet a jó megfejtés.
2: Szolnoki Péter, azaz Bombon, Féltelek.
0: Igen, és egy hölgy is énekel vele.
2: Amúcsilla.
0: Pontosan ő az. Ez nem volt olyan könnyű, mert ugye itt kettőt is kellett tudni, de minden megy neked. A főzésen kívül is, úgyhogy gratulálok, tiéd a gyeremény.
3: Gratulálunk. Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
2: Remek, jó, de jó.
0: aznapra ne tervezzél a főzést, jó?
2: Nem.
0: Szépítkezés, elindulás, parti hangulat, ez lesz a dolgotok. Így van, kell az is. Nagyon köszönöm, hogy játszottál, jó hétvégét kívánok nektek.
2: Én is köszönöm, viszont kívánom, köszi.
0: A következő órában is lesz lehetőség, és persze jönnek a további nagyszerű slágerek az egyik Presser Gábortól.
4: Rostás szög van a szívemben, és a kalapács ott van a kezem.
0: Aztán lesz még Jennifer Lopez-től és az Eiffel 65-tal is. Szól a Blue itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.

0: Dombó, gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Vigyázni kell a napon, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Orosz harci repülőgépeket észleltek Svédország közelében. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Azt írták, holnap a Dél-Dunántúlon az UV-index helyenként a 7,2-es értéket is elérheti. A szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg mindenki kerülje a tűzőnapot, viseljen megfelelő ruházatot és használjon fényvédőkrémet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy normál bőrtípus esetén akár 15-20 perc is elég a leégéshez. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
2: Orosz harci gépek miatt riasztották a NATO-t a Balti-tengernél. Svédország szerint két orosz repülőgépet észleltek a svéd légtér közelében, ezért svéd és NATO gépek is felszálltak. A repülők nem sértették meg a svéd légteret. A stockholmi vezetés ugyanakkor hangsúlyozta, az orosz műveleteket komolyan kell venni, mert rendszeresen veszélyeztetik a térség biztonságát. Svédország korábban többször is jelezte, hogy a Balti-tenger térségében egyre gyakoribbak a GPS zavarások. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, igazi zenei mágusokkal indítom ezt az órát, hiszen Presser Gábor simán ebbe a kategóriába tartozik, de a DJ Bobo koncertjegyekkel is jövök, önök is ott lehetnek a show-n októberben. A varázslás joga meg elsőként a Queen-é. Kind of

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, talán az egy szál bikini mára kissé kevés lenne, bár sok helyütt 26-27 fok van, de van, ahol csak 18, ott valóban nem indokolt ez a viselet, legalábbis egyelőre. A hangulat azonban bármely évszakban, bármely hónapban lehet forró, igen, októberben is, sőt, akkor egészen biztosan az lesz, mert az MVM Domba érkezik DJ Bobó, aki először lép fel Budapesten önálló, nagyszabású aréna showval. Lesz minden lenyűgöző látvány, monumentális színpad, LED falak, fény és hangtechnika, profi táncosok és hát a jól ismert, ikonikus DJ Bobó energia. Ha szívesen jönnének, ha szívesen átélnék az élményt, játszanak velem ezen a hétvégén. Aztán lesznek itt még nálam is mindenféle nagyszerű slágerek, a 80-as évekből a Top Gunból, a Berlin és a Take My Breath Away, ez meg egy 96-os siker a svéd Candy Gangstertől, a La Fool.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Coldplay és a Viva la Vida. A zenekar énekese Chris Martin is fontos szerepet vállal a labdarúgó világbajnokságon. Ő állítja össze ugyanis a július 19-i félidei show műsort. Ez lesz az első alkalom, hogy egy foci VB döntőjének félidejében, az amerikai foci döntőhöz, a Super Bowlhoz hasonlóan lesz félidei show, Chris Martin pedig ennek a fő koordinátora. A fellépők sem akárkik, Shakira, Madonna és a BTS, a koreai popszenzáció, akikért szintén rengetegen rajonganak világszerte, sőt, állítólag még a Muppettek, Brecky, Miss Ruffy és a többiek is ott lesznek a New Jersey stadionban. Érdekes koncepció, de biztos, hogy élvezetes lesz. A foci részét tekintve meg hát győzzön a legjobb. Tina Turnertől a The Best című slágert, például a skót Glasgow Rangers is magáévá tette, amikor a 90-es években zsinórban 9 bajnoki címet szereztek, és a mai napig ez szól náluk, amikor a játékosok kifutnak a gyepre. A következőt meg hát esetleg a Szavária táncversenyen tudnám elképzelni. Ez a Private Dancer Tina Turnertől.

0: utcák és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a csúcson túl Nika Curtis és Majka. Az Abba meg még mindig a népszerűség csúcsán, hiszen 3 éve fut Londonban, minden este teltházzal a digitális avatárokat, úgynevezett abbatárokat felvonultató Abba Voyage című show, és olyan pletykák is terjengtek, mely szerint az Abba tagjai One Last Ride, azaz utolsó menet címmel egy 40 várost érintő valódi turnét is terveznek. A menedzsment azonban gyorsan lehűtötte a kedélyeket, mondván sajnos erről szó sincs. Viszont ezt a slágert ma mindenképpen szerettem volna lejátszani, mert hogy ma jelent meg az 1975-ös ikonikus harmadik lemeznek az 50 éves évfordulós felújított kiadása, ami alig hanem a gyűjtők nagy kedvence lesz. Ezen volt az SOS, és természetesen ez. Mamma Mia!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Freed from Desire, Gálától, pontosan 30 évvel ezelőttről. Nagy éve volt az is az európai pop és dance zenének, mert DJ Bobo például akkor jelentkezett egyik legnagyobb slágerével, a Pray-jel, de akkor jött ki a Respect Yourself is. Szerintem ezeket is meghallgathatjuk majd októberben, hiszen DJ Bobo Budapestre, az MVM Domba is elhozza a nagyszabású aréna showját.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Kis Ferenc vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Üdvözlöm, Ferenc, tegeződhetünk?
2: Igen.
0: Jó, köszönöm szépen.
2: Szervusz.
0: Szia, honnan telefonálsz?
2: Hát most Budapesten vagyunk a feleségemmel, megyünk a városba, a Népligetnél vagyunk.
0: És hova haladtok?
2: Most éppen a ilyen hétvégén ilyen elintézendő dolgokat veszünk, egy-két sportáruházba megyünk, meg kútoráruházba egy-két apróságot.
0: Hát én nem tudom, ezt te hogy bírod? Én nagyon nehezen általában.
2: Hát én is, de azért vannak, ezt is el kell végezzük néha.
0: Azt hittem, ennél egy kicsit jobb a program, de nem baj, túl kell ezen is esni, viszont egy DJ Bobo buli az már jobban a kedvedre való lenne.
2: Abszolút.
0: Na, akkor hajrá, gyerünk, jöhet a megfejtés.
2: Itt a Poiztól az Ott várok rád című szám.
0: A DJ Bobo meg ott vár rátok az MVM Domban. Tiéd a nyeremény, gratulálok!
2: Szuper! Hát ez nagyon jó!
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Élet költözött a hangodba.
2: Igen, igen, nagyon boldog vagyok. Annyiszor próbáltak benneteket hívni, és sose sikerül, úgyhogy most nagyon örülök, ennek nagyon örülök neki.
0: Na ez a
2: DJ Bobo jegynek.
0: A kitartás gyümölcse és eredménye.
2: Így van.
0: Jó, hát akkor kellemes bumlizást a mindenféle áruházakban, aztán aha, majd gyertek és ereszétek ki a gőzt, de hát addig is még lesz egy csodálatos nyarunk, azt is remélhetőleg konstruktívan és kellemesen fogjátok tölteni.
2: Igen, igen, igyekszünk.
0: Köszi, hogy játszottál, további szép hétvégét.
2: Köszönöm szépen, szervusz.
0: Majd játszunk a következő órában is, és járnak mellé természetesen a legnagyobb slágerek. Itt lesz a repülőktől az I Love You, jön a Michael Jackson és Blake Shelton is. Not a gotta cut loose, felveszük a cowboy csizmát, szemünkbe húzzuk a kalapot, és nyomás, ez a Footloose!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Rendet tennének az e-rollerek körül. Szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, több mint 100 000 a mozgás éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
12: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
11: A védőnők szerepe ma is felbecsülhetetlen, erről írt az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedű Zsolt szerint a védőnők nem csak a gyermekek egészséges fejlődését segítik, hanem fontos szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a családgondozásban és a gyermekvédelemben is. Kiemelte, hogy a több mint 100 éves magyar védőnői szolgálat Európában is egyedülálló. A miniszter egyúttal köszönetet mondott a védőnőknek a magyar családokért végzett mindennapi munkájukért. Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, egy újabb óra a kedvenceinkkel közösen, és nem feledkezem meg a DJ Bobo koncertjegyekről sem. A svájci szupersztár majd októberben érkezik hozzánk. Aztán mindjárt itt lesz velünk a repülőktől az I Love You, Michael Jackson és a Beverly Hills-i Zsaru.
3: Rádió

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: csatát én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Állj vagy lövök. Nem, ez most nem a fociról szól, mondjuk ott amúgy sem szoktak felszólítani és figyelmeztetni senkit lövés előtt. Futballistaként kezdte, majd DJ-ként, producerként és előadóként lett világhírű a svájci úriember René Baumann, aki nem meglepő módon break táncosként is nevet szerzett magának. DJ Boborról van szó. Igen, csak sokoldalú és hihetetlenül kitartó fickó. Most egy vadonatúj, óriási volumenű show műsorral készül, egy egész turné keretein belül, melynek lesz budapesti állomása is. Október 3-án az MVM Domban láthatják, hallhatják önök is, ha velem játszanak ezen a hétvégén. Érdemes, hiszen DJ Bobo az elmúlt 3 évben elkerült bennünket, éppen itt az ideje a nagy visszatérésnek. Közben meg csipegetek azért a 80-as évekből is, érkezik Eric Carmentől a Hungry Eyes, és már szól is egy sláger a 90-esekből, Lubega is kb. Akkor futott be igazán, amikor DJ Bobo. Ez a Mambo No. 5.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Tattoo és az All the Things She Said. Jó hír az úton levőknek, hogy az M1-esen is úgy néz ki, rendeződött a helyzet, úgyhogy lehet haladni, nyilván a terelések továbbra is megvannak, de balesetről most nem érkezett jelentés. Az M7-esen Budaörs térségében a főváros felé a portál táblákat cserélik a 11-es kilométernél, a két belső sávot lezárták, itt azért lassulásra, torlódásra készüljenek. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Most a Pet Shop Boys-szal megyünk tovább, akiknél pörögnek az események, hiszen pont most ünneplik debütáló lemezük a Please 40 éves évfordulóját. Neil Tennant és Chris Love pedig a megszokott nagy arénákat megtöltő Dreamworld turné mellett egy egészen különleges és exkluzív mini turnét is indított, melyet kisebb klubokba visznek el, és a koncerteken szándékosan egyetlen egy nagy slágert sem játszanak el, kizárólag olyan ritka albumdalokat, B-oldalas számokat és rajongói kedvenceket adnak elő, amelyek pályafutásuk során élőben soha vagy csak nagyon ritkán szólaltak meg. Nem véletlenül Obscure, azaz Obscurus a címe a turnénak, ami ugye nagyjából annyit tesz, hogy kevésbé ismert. Most éppen Berlinben dupláznak belőle, tegnap után a mai estén is megtöltik majd a Huxley's Neue Welt klubot. Emellett azért a sláger parádé sem áll le, hiszen a hónap végén és júliusban már nagy fesztiválokon lépnek fel, Isztambulban, Athénban, Párizsban, ezt követően meg jön egy újabb észak-amerikai aréna turné. Hát van dolguk elég, és azt gondolom ez inkább a sláger felhozatalban, abban a műsorban kap majd helyet mindig. Always

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha gitárról van szó, Santana nevét mindenki ismeri. Andreas Sigristét talán nálunk kevesebben, de Svájcban igazán jó nevű gitárosnak számít. Több pop-rock meg hard-rock zenekarban is pengetett az elmúlt évtizedekben, de most már jó ideje DJ Bobónál zenél, mert hogy most már egy DJ Bobó fellépés sem úgy kell elképzelni, mint a klasszikus időkben, a 90-es években, hogy felment a színpadra és a stúdióban felvett zenei alapokra énekelt rá, és ment a táncműsor. Teljes élő zenekarral, fantasztikus muzsikusokkal, vokalistákkal érkezik majd októberben. Persze a nagyszabású show sem maradhat el, de az biztos, hogy a legnagyobb slágerei, a Chihuahua, az Everybody vagy a There's a Party élőben, a saját live banddel szólal majd meg. Szóval igazi húsvér koncertélmény lesz ez. Önöket is várjuk!
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szép napot kívánok neked és a kedves rádió hallgatóknak.
0: Szia, szép napot kívánok én is. Hogy szólíthatlak?
2: Mária.
0: Mária, honnan telefonálsz?
2: Keves megyéből.
0: Ott napos vagy felhős, vagy esős?
2: Felhős.
0: Igen, szomorkásabb?
2: Nagyon.
0: De azért remélem, hogy a te hangulatod az kevésbé.
2: Kevésbé. Világos kertet csinálom egy kicsit.
0: Ja, jó, hát az kellemes elfoglaltság ilyenkor, de azért bulizni is szeretnél.
2: Igen.
0: Októberben
2: igen.
0: Mindenképpen. Jó megfejtéssel, itt a lehetőség.
2: Republik száját is madár.
0: Nem volt nehéz, de az a lényeg, hogy az időzítésed is tökéletes. Tiéd a nyeremény, gratulálok!
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobó 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Lesz party?
2: Lesz.
0: Kivel mész majd el?
2: Hát a párommal.
0: Jó, mulassatok egyet, érezzétek jól magatokat.
2: Köszönöm szépen.
0: Ránk fér szerintem ez, majd októberben is ránk fog. Úgyhogy gyertek, jó. Nagy szeretettel várunk, és szép hétvégét kívánok nektek.
2: Viszont kívánom.
0: És hogy a hétvége továbbra is kellemesen teljen, arról gondoskodik a Neoton. Itt lesz velünk még Freddy és a Spice Girls is. Első nagy sikerükkel ez a Wannabe.
3: Műsorajánló.

0: gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldi mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
11: Zivatarokra figyelmeztet a meteorológia. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat holnap a délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 cm-nél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopronvár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
12: Sporthírek a Retro Rádióban.
13: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Egy komoly hiányzója biztosan lesz a futballvilágbajnokságon bemutatkozó braziloknak. Neymar kihagyja a Marokkó elleni találkozót, amelyet magyar idő szerint éjfélkor kezdenek New Yorkban. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány elárulta, a kiválóság vádlia nem jött teljesen rendbe. Egyelőre könnyített egyéni edzéseket végez. Ha minden jól alakul, talán a jövő héten már csatlakozhat társaihoz. A C csoport másik mérkőzését, a Haiti-Skócia összecsapást Bostonban rendezik. Feltehetően a népes és rendkívül élénk skót szurkolók egy része kapun kívül marad, ugyanis közölték, rablás, amit művelnek a rendezők, nem hajlandóak átszámítva 500 000 forintot kifizetni egy jegyért. Még meccsel egymással Katar és Svájc a B csoportban este 9-től, aztán mindezek után holnap reggel a D csoportban Ausztrália-Törökország találkozó lesz reggel 6-kor Vancouverben.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még egy kellemes órát eltöltünk együtt, hangolódunk a szombat estére, és ne feledjék, még a DJ Bobo koncertjegyekre is lehet pályázni. Mit lesz velünk a Spice Girls-től a Wannabe, a Neoton és az Aha, ez a Take On Me.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ilyenek voltunk Ákostól, DJ Bobó meg még mindig olyan, hogy felszántja a színpadot, a lendület, az elkötelezettség még mindig megvan, idén pedig egy grandiózus aréna turnéra indul, ahol lenyűgöző látványt, monumentális színpadot, élő zenét és persze fantasztikus tánc koreográfiákat is ígér. Mindezt mi is megkapjuk, október elején hozzánk is érkezik az MVM Dómba, szóval lesz parti rendesen, úgyhogy figyeljék a játékot. Most meg jöjjön egyik kortársa, hogy így fogalmazzunk, amikor a 90-es évek első felében Dr. Alban az It's My Life-val, DJ Bobo meg mondjuk a Somebody Dance With Me-vel letarolta az európai slágerlistákat, a sajtó megpróbálta őket riválisként beállítani, de hát ők a kezdettől fogva jóban voltak, és az évtizedek alatt számtalan nagy fesztiválon, tévéshowban meg gálán léptek fel együtt, és a mai napig sokszor futnak össze ilyen eseményeken, meg természetesen a színpad mögött a backstage-ben, ilyenkor kicsit zrikálják egymást, ahogy az kell, de hát jó barátok között ez így szokás, ez bőven belefér ilyen összekacsintós módon. Dr. Albert hallgatjuk most. Let the beat go on!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ha kolumbiai szupersztár lennék, és megtehetném, és a csapatom ott lenne a világbajnokságon, hát biztos, hogy én is ott lennék. Így tesz Juanes is, a 26-szoros latin Grammy-díjas sztár egyszerűen imádja a focit, nem csak a kolumbiai válogatott meccseit követi fanatikusan, hanem a nemzetközi labdarúgást is, és hát zeneileg is többször kötődött már a futballhoz, a 2010-es dél-afrikai világbajnokság hivatalos nyitó koncertjén is fellépett. A VB látogatás meg olyan családi program lesz, mert hogy a fiával megy majd meccsre, aztán egy hónap múlva meg már itt lesz nálunk Veszprémben. Most meg jöjjön az a zenekar, akiket egyáltalán nem érdekel a labdarúgás, az Alphaville frontembere Marianne Gold többször elmondta, hogy őt az ilyesmi teljesen hidegen hagyja, úgyhogy az ő életét meg programját biztos nem rendezi át a foci VB. Nem baj, addig is koncentrálhatnak a zenélésre. Jön tehát az Alphaville és a Big in Japan.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kerek egész Berecki Zoltántól. Ne maradjanak ki az üzenetek se, Encsi írta, szia, kápolnás nyékre megérkezett az esőcske szerecskével. Hát ha csak ilyen kicsinyítőképzősen, akkor talán nagy baj nincs. Sziasztok, János vagyok, szép hétvégét kívánok minden Retro Rádió hallgatónak és dolgozónak. Éppen megyünk hazafelé Dégről, titeket hallgatunk, nagyon jók a zenék, és már nagyon várom a Tibi bácsi műsorát is. Sokat már nem kell rá, 6 óra után ma is 3 kívánság, 06 20 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Stinggel megyünk most tovább, akire szintén nem kell már sokat várni, hiszen jövő csütörtökön újra Budapesten koncertezik a világsztár, és a menedzsment a napokban jelentette be, hogy a trió turnét a hatalmas siker miatt meghosszabbítják. Ősszel lesz egy újabb 20 állomásos észak-amerikai kör. Hát akkor mehet megint New Yorkba, amiről amúgy is előszeretettel énekel. Englishman in New York.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Runaway Train, a szökevény vonat a Soul Asylum-tól. Az a vonat még nem ment el, amivel eljuthatnak önök is DJ Bobo október elejé koncertjére. Arra még vannak jegyeim, egész hétvégén be lehet szállni.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék! Szia, nem hallottam a nevedet, bocsáss meg!
2: Pető, Rita.
0: Rita, honnan telefonálsz?
2: Igen. Budapestről.
0: Jó, határozott a hangod, úgyhogy én azt gondolom, hogy neked jó esélyeid vannak. Nem minthogyha valamilyen látnok lennék, de érzem, jöhet a jó megfejtés. Jöhet.
2: Exotic Trabant.
0: Uh-huh. És mivel szeretnél majd menni a koncertre, ha úgy alakul?
2: Hát Trabantom nincsen, de autóval fogok, az biztos.
0: Jó, akkor azt a vonatos témát ezt el is engedhetjük, de akkor gyere kocsival, mert hogy jössz, a 100% tiéd a gyerevény, gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm, hurrá!
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Na hát ez zsebben van.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: És a koreográfiák, ezek a táncok mennek neked egyébként?
2: Sajnos a egészségügyi problémák miatt nem.
0: Jó, elnézést, de akkor ebbe jó beletrafáltam, nem?
2: Nem, annyira nem vészes, de sajnos már nem.
0: Akkor meghallgatod, és azért a ritmust így is át lehet venni, nem?
2: Így van. Jó, nagyon hát szépen köszönöm.
0: Hatalmas buli lesz, nagy szeretettel várunk titeket, jó egészséget kívánok, és fantasztikus nyarat nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm nektek is.
0: És én is megköszönöm a figyelmet, de csak mára, mert holnap délután 2-kor újra találkozunk, és újra fogunk játszani is. Most viszont átadom a helyet Tibi bácsinak. Mike Oldfield-dal és a Shadow on the Wall-nal indul a három kívánság. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
9: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bűvült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
10: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
9: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi családtagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelő bázisa. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsi

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, induljon akkor mai műsorunk, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Rihanna dalával!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Mária, kezi csókolom. Ki a három előadó?
3: Üdvözlöm. Zarántól kérnék szépen egy számot. George Harrisontól és John Lennontól.
2: Köszönöm a telefonhívást. Mennek a dalok?

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

más nem tud segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Barnabás. Hello, első.
3: Szép jó napot, Tibi bácsi. Szeretnék egy Zoltán Erika számot.
2: Szuper. Második.
3: Egy Modern Talking dalt szeretnék.
2: És a harmadik.
3: Abba.
2: Viszont hallásra jöjjenek a kívánságok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Sándor. Hello. Ki a három előadó?
3: Igen, szervusz Tibi bácsi. Az első előadó a Queen lenne, és a másik szám a Herman's Hermes, és végül igen, pedig Backstreet Boys.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őt.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Dénes, jó napot! Ki a három előadó?
3: Jó napot kívánok, Tibi bácsi, Bonnie M, DJ Bobo, és Szobbész.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást!
1: She's crazy like food.

0: Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nálunk SMS lehet kérni, és aki jó SMS küld, előbb-utóbb teljesítjük a kívánságát. Következik az az énekes, aki gyakran szerepelt eddig is. Szandra, jó szórakozást kívánok!

0: Bubi Bobó gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október 3-án.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
2: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Krisztián, szia! Ki a három előadó?
3: Igen, Tibi bácsi, haló. Az első a Republic, a második Shakirát, a harmadik pedig a Guns N' Roses.
2: Remek dalok, játsszuk le őket.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Csoda segíthet? Csoda segíthet? Nem, mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.

0: 06-20-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Réka, csókolom, ki a három előadó?
3: Szeretnék kérni Répáker Junior számot, Korda György számot és a AC/DC számot szeretnék kérni.
2: Remek, mennek a dalok.

létsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható, pofon még nem csattam.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyes legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Anti. Szia! Ki a három előadó?
3: Szia Tibi bácsi! Az első Elton John, a második a Bombon, és a harmadik pedig a Cher.
2: Remek! Mennek a dalok!

hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620-22-22-122. Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.

0: bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Sajnos műsorunk végéhez értünk, Zoli barátom nevében is köszönök mindenkitől. Következik egy jó ismert előadó, Samantha Fox, a Viszonthallásra.

0: a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Változékony nyári időben lehet részünk. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat holnap a délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 centiméternél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vidnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi családtagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes szombat estét kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának. Bárkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb dalait. Ígértem azt, hogy csak a legjobbak jönnek, de ezt egy kicsit kiegészíteném azzal, hogy nem csak a legjobbak, hanem a legtöbb.

Casey and the Sunshine-ben muzsikált nekünk That's the way I like it. Nagy megtiszteltetésért, mert hogy a Magyar Lemezlovasok és Producerek Szövetsége életműdíját vehettem át a múlt hét során, és ez a díj egyfajta elismerése valamiféle munkának, amiért nagy-nagy köszönettel tartozom mindenkinek. Különleges volt az átadás módja is, majd erről talán később szólok néhány szót, de itt csak annyit szeretnék előre bocsátani, hogy köszönöm.

Szerdán este Szegeden a Deja Vu-n Earth, Wind & Fire koncerten jártam, ahol egyébként volt szerencsém egy korai és egy későbbi szettet lejátszani. Nagyon kedvesek voltak a zenekar tagjai, és a Boogie Wonderland, amelyet most megosztok önökkel, volt talán a legnagyobb dolog, amit aznap este hallhattunk.

Két olyan zenekar létezik a világon, akik nagyon sok funky muzsikával és mondhatom populáris funky muzsikával áldották és ajándékozták meg a világot. Az egyikőjük az Earth, Wind & Fire, akik itt jártak Magyarországon, Szegeden, Szerdán. A másik pedig a Kool & The Gang, akik szintén nagyon sokszor voltak. Hát most olyan

0: kiss.
1: Ha már világsztároknál járunk is az Egyesült Államokban, Jacksonok nélkül nem megyünk sehová. Láthatták a filmet, nagyon sokan egyébként elmentek és megnézték, hogy alakult Michael Jackson karrierje. Volt benne jó és rossz rész, de az biztos,

Egy nagy-nagy kedvencem következik most, a funky, a populárisabb funky muzsika, talán legismertebb himnusza, de biztos, hogy a top 3-ban benne van. Ez a Long Train Running, azaz a hosszú vonat megy, erre is van persze koreográfia, hiszen lehet rá vonatozni, és ezt meg is

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Átalakítják a szakképzés irányítását. Digitális segítség a szőlős gazdáknak. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
2: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelő bázisa. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez már a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának mai második órája. Innentől mixben érkeznek a legnagyobb slágerek, megfűszerezzük ezeket a dalokat, sok igaz

Amikor átvágyót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Elmondtam már a műsor elején, hogy nagy megtiszteltetésért, és továbbra is így érzem, mert hogy a Magyar Lemez, Lovas és Producer Szövetségtől megkaptam az életmű díjat. Elnézést, ha ez úgy hangzik, hogy miért kell már erről beszélni. Számomra ez nagyon sokat jelent, nekem nagyon sokat jelent, és ez egy újabb kapocs hallgatóink és én közöttem, koncerte járók és én közöttem, a bulikba járók és én közöttem, úgyhogy ezért a kapcsolatért vagyok végtelen hálás, és minden nap úgy megyek fel a színpadra, hogy közönségből közösséget formáljak. Tartsanak velem, velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idő legnagyobb mixei szólnak.

0: Ez ott a Retro Rádió Fergetek Parti című műsorának második órája, hamarosan a folytatásban. További mixekkel szeretnék kedveskedni mindenkinek, és a Deja Vu Fesztiválról ejtettem már egy szót, de talán még egy mondattal hagy jegyezzem meg, hogy annyira jó volt több ezer embert látni ott a szegedi partfürdőn, akik a retro zenéért, a retro életérzésért látogattak ki, és igaz, hogy a végén hatalmas eső kerekedett, csodálkoztam is, hogy itt már villámlott is egy picit, nem nagyon, de egy picit, hogy azonnal nem vetettek ott véget mindennek, mert ilyenkor pánikba szokott esni a szervező, és az eső ellenére az emberek ott álltak félmeztelenül, tényleg bőrigázva, és tolták a táncot a legnagyobb retroslágerekre. Ez volt szerintem a retro igazi ünnepe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból. Szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
4: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
3: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Oroszliban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk harmadik órája, ez itt a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ebben az órában is, ahogy az előzőben és a következőben is így lesz, mixben hozom minden idők

Inforát Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Csütörtökön elrajtolt labdarúgó világbajnokság. 5 ok van, 5 különböző pont, amiért ez egy egyedi világbajnokság lesz. Rekord létszámú mezőny, az azt jelenti, hogy 48 csapat még soha nem szerepelt a világbajnokságon. 3 országban tartják, ilyen sem volt még, Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Továbbá soha nem látott árakon értékesítették a jegyeket, ez nem meglepő, mert minden így megy. A világban az amerikai stadion kultúra egy picit más, mint az európai. Furcsa, hogy nem a városközpontokban találhatók a pályák, sok helyre csak autóval lehet eljutni, de én azt hiszem, hogy miután azért busszal és egyéb közlekedési eszközzel is megközelíthetők ezek a helyszínek, ebből nem lesz baj. És még egy utolsó, ami egy gyűjtő fogalom, hogy nem csak a fociról szól ez a világbajnokság, rengeteg politikai és rengeteg gazdasági, valamint szórakoztató faktor megjelent, amely korábban még nem volt a világbajnokságok történetében. Gondoljunk csak arra, hogy az iráni csapat például milyen viszontagságos úton és milyen viszontagságos körülmények között játsza mérkőzéseit, de igaz ez a játékvezetőkre, nagyon sok vezetőre, sok mindenkit nem engedtek be az országba, ámint Amerikában volt, aki Mexikóban tudott csak bemenni. Szóval sok minden történt. Egy biztos, ha Amerika valamiben beleteszi a maga pénzét és energiáit, higgyék el, abból jó dolog lesz, és én azt hiszem, hogy ehhez Mexikó is és Kanada is méltó módon fog csatlakozni. Tartsanak velünk, rögtön jön a folytatás a Retro Rádióban.

0: Zenekorát Vágyat hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, és köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tart. Még egyszer a müncheni, a tihanyi, a szegedi Deja Vu, valamint a hétvégi többi fellépésen, mert jártunk Nagykanizsán, jártunk Békéscsabán, valamint tiszteletünket tettük a Gottwald műveknél is, amely Tatán található, és a Neotonnal egy hatalmas nagy bulival köszöntöttük a nyarat, de ez minden évben így van. De most folytatódjék a műsor és a mix itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

DJ Simi Mixet hallgatjuk itt a Retro Rádióban. A kollega, ahogy mondtam már, Kalocsa és Tamási környékén zenél nagyon sokat, de egyébként ott a Bács-Kiskun megyei térségben elég sokszor megfordul. És ami érdekesség, hogy az édesapja is lemezlovas volt, onnan örökölte a zene és a szórakoztatás örömét és értékeit. És Simit egyébként tényleg nagyon sokfelé láthatjuk. Legutoljára egy olyan szórakozó helyen dolgoztunk együtt, ahol tényleg az emberek a Dunaparton nem csak pihenni és fürödni voltak, hanem bizony bulizni is szerettek volna. Olyan sokan voltak a mi sátorunkban, ketten voltunk egy sátorban, de ilyen nagy sátor, tessék elképzelni, ilyen nagyon nagyot, ahogy abban a nagyon nagy sátorban nem fért el a tömeg. Úgyhogy Simi zseniális zenét játszott, de

a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. DJ Simi mixével a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsora véget ért. Sajnos nem minden adásban tudunk vendéglemezlovast hívni, de néhányszor lehetőségünk nyílott erre. Köszönöm szépen, hogy ma is velem töltötték az időt. Nem sokára folytatódik a műsor a legjobb retro slágerekkel. Attilának és Rolinak köszönöm szépen a közreműködést. Mindenkinek csodálatos éjszakát kíván a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.